0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a világ egyik legjobb DJ-je és producere és a világ egyik legjobb énekesnője egy dalban, hát nem is tévedtek. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. Ezzel indítottuk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, viszont a folytatásban sem tévedek. Ezt figyeljük. Ó, igen. Alex Foren jön, az igazi mai sláger, az Ordinary, amit indítok. Itt a Rádió 1-en.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezek között pedig hozok egy nagy kedvencet a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjétől, Sam Feltől, aki elképesztő nevekkel dolgozott már együtt, például Ella Andersonnal, Kesával, Rita Orával, vagy éppen Sigmával is. Ebben a dalban pedig Rosalinna partnere, az igazi mai sláger a Heart Like Mine, Sam Feltől, aki május 24-én itt lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek. 3:43 van, a legnagyobb kedvencek között pedig Joel Corey a folytatásban. Viszont remélem már mindenki kitalálta, hogy melyik Rádió 1-es helyszínt választja majd Balázsik rocsóján. Jövő hét hétfőn startol, először hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen következik délutáni roadshow, 4-től 5-ig live mix, 5-től 8-ig pedig Balázsék. Most meg Joel Corey a Galantisszal és a Stay a Little Longer.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is, hozom a legnagyobbakat, kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, az éjszaka közepén járunk, mindjárt 3 óra, a következő 60 percben viszont olyan újdonságok, mint Bieber X, a Faithless New Religion, vagy éppen Ray és a Where Is My Husband is jön, de készülök például X-Sensera és Misha Miller Don't Leave-jével, a kezdésen pedig Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life 2025-ös verziója jön. Nagy kedvenc, pár perc is, ezt szinítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
3: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt. Tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincsen. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző, a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy ez rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hányinger, esetleg hányás is kísérhet, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy, 3 óra után is, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek között még egy olyan előadót hozok, akiről pont tegnap beszélgettük Attissal, hogy róla mindig lehet tudni, hogy fú, na ez egy Teddy Sims dal, mert hogy nagyon jó stílusa van, amikor a legújabb dalát most meghallgattuk, akkor is azt éreztük, hogy persze, hát ezen érződik, hogy Teddy Sims. És tényleg, ahogy ezen az igazi mai slágeren is, szenzációs tőle a The Door. Ezt indítom a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát mindenkinek!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és megint egy újdonság, és egy olyan hangulat, ami szerintem ilyenkor fél négy előtt tökéletes lesz. Kell, hogy egy picit pörögjünk, kell, hogy legyen egy kis lendületünk, és ebben segít Bibi Rexa és Fét lesz. Már ez a két név önmagában azt gondolom, hogy garantálja, hogy nagyon fogjuk szeretni ezt a dalt, és nagyon szeretjük az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, a játék Rádió egy születésnapi fesztivál belépőkért ma is folytatódik. Déltől kell majd figyelni azokat az előadókat, azokat a világsztárokat, akik fellépnek a fesztiválunkon. Ha meghallunk majd tőlük egy zenét, akkor csörögni, tizedikként mondani a Rádió eszlogát, és milyen a páros belépő. Én pedig addig is hozom a legnagyobb kedvenceket. Most egy újdonság, Rachel, ez a Where is my husband? Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő 60 percben is, mindjárt 4 óra, jönnek most a legfrissebb infók. 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, akiknek jövő héten ugye rócsoljuk lesz. Erről a következő órában mesélek. Abban az órában, amit Ed Sheeran és a Camera indít majd. Méghozzá Cyril, vagyis a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépőjének a remixében. Mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamara erdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton. Az egyik

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, éppen ki mit csinál a mikrofonnál Király Tamás. Igen, ez egyébként egy teli hét volt most, de olyan kicsit furcsa nekem, mint hogyha rövid lett volna, mert hogy ugye előtte hosszú hétvége volt. Na, de ne filozofálgassunk, pörgessük az igazi mai slágereket, és ezek közül most egy aktuális, óriási kedvenc. Szó szerint K2 és a Turn the Lights Off, ezt indítom már is a rádió egyen.

0: gaz. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Jövő héten, hétfőn már Balázsék rócsó, délutáni rócsó, élő kitelepülés, Győrben, Sopronban, Szombathelyen, Dunaújvárosban és Debrecenben elképesztő ajándékokkal és hihetetlen hangulattal. A rócsó 5-től 8-ig, de előtte már mi 4 órától ott leszünk live mixel minden helyszínen. Várunk tehát mindenkit. Én pedig addig is pozom az igazi mai slágereket, köztük a legújabb Hypatontól Norma J. Martinnal. Ez az Out of My Head itt a rádió.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, már 3-4-5 is elmúlt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a legnagyobb kedvencek között pedig egy friss, amit indítok, Ray Daltontól szenzációs hang, szenzációs dalok, és most egy újdonság, a Blood Running a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szakmai beszélgetés a magyar filmgyártás jövőjéről. Sportnap a Debreceni Extrém Sportparkban, és javában tart a tavaszi nagyvásár. Kovács Frádai Andrea vagyok. A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apolló mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó, május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Weiser Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a Debreceni Extrém Sportpark. A Debreceni Extrém Sportpark egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek között BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnak célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park. Délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket, közölték a szervezők. Ezen a hétvégén rendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 10-éig a Böszörményi úti vásárba kilátogatók a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel találkozhatnak. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe. Több utcában tilos a parkolás, valamint lezárták a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezettek be. A forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. Olvasható a De Híren. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Több mint 1 millióan szenvednek időnként migrénes fejfájástól idehaza. A legtöbb érintett otthon próbálja orvosolni a panaszokat, pedig a fejfájás centrumokban ingyen kaphatnak kezelést a betegek, és a házi orvos is tud segíteni, mondta rádiónknak Kerényi Levente, a Magyar Fejfájás Társaság elnöke.
4: Világszerte olyan 1,3 milliárd embert éri a migrénes fejfájás. Magyarországon körülbelül 1,2 millió ember érintett ebben az élete folyamán, vagy kisebb, vagy nagyobb gyakorisággal. Maga a migrénes fejfájás a leggyakoribb korlátozottságot okozó betegség 50 éves kor alatt, tehát nagyon sok embernek rontja így az iskolai, munkahelyi, szociális aktivitását és teljesítményét. Maga a betegségnek úgymond kimutatható oka nincs. Az agy nem megfelelő működése okozza ezt a fejfájás típust. Nőkben 4-szer gyakoribb, mint férfiakban, és úgy évente a hölgyek körülbelül 18, férfiak 6%-a érintett a migrénes fejfájásban. Viszont a betegeknek 3/4 az nem fordul orvoshoz, saját maga próbálja ellátni a fejfájását. Viszont Magyarországon több mint 30 fejfájás centrum működik, a különböző klinikákon és kórházakban, ahol elérhető a betegek számára egyrészt a betegség diagnózisának a felállítása, illetve ha ez megtörténik, akkor ennek megfelelően a kezelése. Maga a fejfájásra az jellemző a migrénes fejfájásra, hogy általában súlyos, általában féloldali, általában lüktető, a mindennapi aktivitásban, lépcsőnjárás, hajlásban zavarja a beteget, vagy rontja a fejfájást, és kísérő tünetei is nagyon nagyon zavaróak lehetnek, vagy a fény, vagy a hang, vagy a szagok zavarják a betegeket a fejfájásos roham kapcsán, vagy hány inger, esetleg hányás is kísérheti, jelentősen rontva az ember mindennapi életét.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is látható.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, május 9-én a Gergelyek a névnaposok, sok boldogságot nekik. A legnagyobb kedvencek jönnek továbbra is, és nagyon fontos, ma is lesz játék Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőért. Ha dél után valaki meghallja valamelyik világsztár fellépőnket,

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. A számunk 0620-311-111 legyen elmentve, mert ezen keresztül lehet játszani velünk délután, ahogy az előbb is mondtam, játék, rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőket lehet bezsebelni most hétvégén is. Meg Joel Corey, nagy kedvenc tőle a Be Alright, ezt tanítom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy a mai napon 24 fok, holnap 24 fok. Hát hétfőn meg nagy eséllyel eső, és ilyen 21-22 fok, kedden pedig 15. Hát ez nem túl meleg, de most egyelőre örüljünk a hétvégének és a jó időnek. Mellé pedig az igazi mai slágereknek. A hírek után a következő 30 percet például Dua Lipa és a Houdini indítja. Mindjárt hozom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Elindult a 2026-os nosztalgia szezon a fővárosban. A Budapesti Közlekedési Központ és a BKV ZRT ismét forgalomba állította a város ikonikus járműveit, amelyek egészen október végéig közlekednek majd. A kínálat idén is sokszínű. A klasszikus favázas és acélvázas villamosok mellett feltűnnek az ikonikus Ikarusz buszok, nosztalgia trolik, sőt, a fogaskerekű régi kocsijai is. Ezek a járművek nem csak közlekedési eszközök, hanem a budapesti várostörténet mozgó darabjai. A szezont az N41-es nosztalgia villamos nyitotta meg, amely a Móricz-Zsigmond körtér és Kamaraerdő között közlekedik. Május 2-től pedig már hétvégente az N2-es nosztalgia villamos is jár a Pesti Dunaparton, az egyik leglátványosabb útvonalon. Május 10-től havonta egyszer különleges szerelvényekkel közlekedik az N18-as nosztalgia járat, a Csóka utca és a Szent János kórház között. A nyár folyamán pedig több autóbuszos különlegesség is érkezik. Júniusban indul az N109-es nosztalgia buszjárat Cabrio Ikarusszal. Május végétől pedig az N4-es vonalon klasszikus buszok járnak vasárnaponként. Újdonság, hogy idén nem csak az Ikarusz 60-as, hanem annak trollibuszos változata az Ikarusz 60T is forgalomba áll. Emellett a gyermeknapi programokhoz kapcsolódva nosztalgia trollibuszok is közlekednek majd. Az N70-es trollibusz, az N74-es trollibusz és az N75-ös trolli vonalán. A tervek szerint a nyári hónapokban a fogaskerekűn is újra megjelennek a régi kocsik, így a hegyvidéki útvonalakon is lehet majd időutazni. A nosztalgia járatok nem csak közlekednek, hanem eseményekhez is kapcsolódnak. Városi rendezvények, ünnepi hétvégék és közlekedési nyílt napok részei is lesznek. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK pénztáraiban, illetve a járműveken is. A szezon tehát elindult és egészen őszig tart. Egy kis kerülő most nem időveszteség, hanem élmény.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerme, egy köztük pedig Sam Felt, a Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik világsztár fellépője, aki korábban többek között Kygóval is turnézott már, nagyon menő dolog, és az is az, hogy május 24-én Budapesten a Rádió 1 születésnapi fesztiválon zenél majd, ez pedig az igazi mai slágere, a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.
1: Hi, I'm Sam Felt, and this is my brand new song, now on Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

0: Sziasztok, Regálili vagyok.
1: Hi everybody, it's Chris Willis here.
0: Fogadjátok szeretettel a legújabb saját dalomat Chris Willis-szel.
1: Blue Heart.
0: Itt a Rádió 1-en.
1: Ez a Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit ismerték el. Új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház, és súlyos károkat okozott a fagy. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. A rendezvényen Mocsai Lajos, a MEFSZ elnöke, a szervezet legfontosabb eredményeiről is beszélt. Kiemelte, a MEFOB rendszer fejlődését és a magyar csapatok sikeres szereplését a tavalyi nyári egyetemi világjátékokon. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29-e és 31-e között rendezik meg. A kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fejlesztés célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva kulturális műhely és Ti című előadása látható, amely középiskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, fekete humorral és összművészeti megközelítéssel. A Kispipi és Kisréce kalandjai című előadása pedig a kisebbeket szólítja meg, a barátság és az elfogadás témáját feldolgozva. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, értesítette rádiónkat a Báb Színház. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk 9 perccel, és már csak bő 2 hét, és itt a Rádió 1 születésnapi fesztivál, május 24-e a dátum, a fellépők között pedig ott lesz Accent is, vele is bulizhatunk majd, aki most az igazi mai slágert hoz, ez a Don't Leave. A telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111. Ez a Rádió 1, szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki alig múlt 20 éves, amikor a Fall Out Boys egyik tagja, a basszusgitárosa felfigyelt rá is, egy közös projektet is indítottak. Azóta pedig tényleg a világ legnagyobb sztárjaival dolgozott együtt, most épp az oldalán Faithless, Bibi Rexával közösen, ez a New Religion, itt a rádió.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és a hétvégén is folytatódik a játék a Rádió egy születésnapi fesztivál páros belépőjéért, ma déltől egyébként. Hogy mit kell tudni a játékról, mire kell figyelni, mutatok minden részletet most, aztán pedig ezt indítom. Az igazi mai slágerek között Kamrád és a Be Mine-nap folytatásban mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda-

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőt, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party három helyszínen.
1: Készülj! Már csak három hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Yo, what's up? This is Mike Posner.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jól haladnak az útfejlesztések. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya, és szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák. Jelenleg 12 helyszínen dolgoznak, más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvízelvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolás sok náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség össze is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskola csatlakozott a kampányhoz. Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. A debreceni önkormányzat a tartós csapadékhiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így, a gyepállomány a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyepnövények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget, és a talaj nedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. Közölte rádiónkkal az önkormányzat. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet, és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Martin Garrix folytatja, képen amerikai turnét csinál, és egy nagyon menő ötletük volt, minden városban, ahova megy, felállítottak egy telefonfülkét videokamerával felszerelve, nyilván egy spécit, amiben tudták az emberek, hogyha bemennek, akkor üzenhetnek úgy, hogy azokból a videókból a koncerten is vetítenek le. A Giga LED falakon. Nagyon menőn néz ki egyébként, én a Dallas-it láttam. Vagány nagyon. Ez pedig az igazi mai sláger tőle, Martin Garrix és a Butterflies Rádió 1-en.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék rócsója hétfőn startol, minden állomás, minden info jön most, aztán pedig ez a nagy kedvenc indítja a következő zenei órát. Lady Gaga és az Abrakadabra pár perc és hozom is itt a rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a héra falait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már ötödik éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: állandóság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szakmai beszélgetés a magyar filmgyártás jövőjéről. Sportnap a Debreceni Extrém Sportparkban, és javában tart a tavaszi nagyvásár. Kovács Frádai Andrea vagyok. A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apolló mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó, május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Weisser Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a Debreceni Extrém Sportpark. A Debreceni Extrém Sportpark egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek között BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnak célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park. Délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket, közölték a szervezők. Ezen a hétvégén rendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 10-éig a Böszörményi úti vásárba kilátogatók a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel találkozhatnak. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe. Több utcában tilos a parkolás, valamint lezárták a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezettek be. A forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. Olvasható a De Híren. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 11 perce járunk már 7 óra után, és ha már elindult volna a játékunk, akkor a következő dalnál kellene 10-ként telefonálni. Ma is keressük ugyanis azokat a fellépőket, azokat a világsztárokat, akik jönnek a Rádió egy születésnapi fesztiválra május 24-én. Accent például ilyen, aki a következő dalban érkezik, Tóth Gabival, a Sugar Daddy-t hozom. A játék pedig ma déltől indul, szóval onnan

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, egy érzelmes dal után pedig egy érzelmes hangú előadó Ray Dalton, egyenesen Amerikából egy szuper popzene, ami ahogy elnézem a slágerlistás teljesítményét, sokáig velünk lesz, és ez egy jó hír. Ray Dalton, Blood Running, ezt indítom a rádió egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit ismerték el. Új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház, és súlyos károkat okozott a fagy. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. A rendezvényen Mocsai Lajos, a MEFSZ elnöke, a szervezet legfontosabb eredményeiről is beszélt. Kiemelte, a MEFOB rendszer fejlődését és a magyar csapatok sikeres szereplését a tavalyi nyári egyetemi világjátékokon. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek. Közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29-e és 31-e között rendezik meg. A kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fejlesztés célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva kulturális műhely és Ti című előadása látható, amely középiskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, fekete humorral és összművészeti megközelítéssel. A Kispipi és Kisréce kalandjai című előadása pedig a kisebbeket szólítja meg, a barátság és az elfogadás témáját feldolgozva. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, értesítette rádiónkat a Báb Színház. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártotta legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsik rócsója pedig már hétfőn indul, de nagyon-nagyon fontos délutáni rócsóról beszélünk. 4 órától minden helyszínen live mix, 5-től pedig 8-ig Balázsik. Először Győr, Széchenyi tér, aztán Sopron várkerület, majd Szombathely főtér, Dunaújváros, Városháza tér és Debrecen Kossuth tér. Ezeken a helyszíneken hétfőtől péntekig Balázsik, az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül. Most Taylor Swift és a The Fate of Ophelia itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és Balázsék jönnek a Balázsék Weekenden, jövő héten pedig startul a roadshowjuk. Viszont nagyon fontos, hogy ma is lesz játék. Délután meghallunk egy előadót, aki élőben fellép a világszárok közül a Rádió egy születésnapi fesztiválon május 24-én, akkor hívni kell minket 0620-311-111, lehetőleg 10-ként, mondani a Rádió Esztogent is, ez páros belépőtér. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, Skygo-tól és OneRepublic-tól, amit indítok, a Chasing Paradise. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
6: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Reklámot hallottak.
0: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jól haladnak az útfejlesztések. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya, és szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák. Jelenleg 12 helyszínen dolgoznak, más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadék, vízelvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolás sok náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lóránffy Zsuzsanna általános iskola csatlakozott a kampányhoz. Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. A debreceni önkormányzat a tartós csapadék hiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így, a gyepállomány a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyepnövények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget, és a talaj nedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás, közölte rádiónkkal az önkormányzat. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet, és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Idős bácsi, aki lövöldözött, megvan? Hát beszéljünk róla egy fél maratot, hát nagyon szeretjük a történetet idézőjelesen, de hát ez annyira abszurd és annyira rotesz, hogy erre azért muszáj beszélni. Ugye, nyugdíjas bácsi üldögélt az erkélyén, ugye? És hát nem volt semmi probléma. Arra repült egy madár.
2: Itt a kávéját.
1: Itt a kávéját az öreg kis nyugdíjas bácsi. És arra repült egy galamb. De ez a galamb aztán ott nekiállt egy kicsit ott a turbékolni, meg hát hogy is mondjam csak.
2: Ha meg mit csinál a galamb ugye a turbékoláson kívül? Mit szokott még csinálni?
1: Össze-vissza szarja ott a dolgokat.
2: Úgy van. Hova szart?
1: Hova szart? Hát rászart a bácsinak az erkélyére. Mi történt, ugye?
3: Felbosszantotta magát?
1: Felbosszantotta magát a bácsi. Felbosszantotta magát a bácsi, ugyanis a galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
2: Ugye? Fölháborító.
1: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyesedéket.
3: Hogy sorosbérem.
1: Igen, meggyanúsítja, hogy sorosbérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
2: Benne vannak még a régi emlékek.
1: A régi emlékek, így van, azért a Donkanyarból megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
3: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
1: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba sem.
3: Látni akarom a kommentjét, ami Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
1: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Figyelj, zseniális történet. Lövést adott le a lőfegyverből a nyugdíjas a szemközti ház második emeleti lakásban élő felesége mellett. 671 éves B. János, ugye, leadta a lövést, ami ezt a kis galambot nem találta el, mert ez a turpis kis, okos kis galamb, ez túljárt a nyugdíjas, ez megugrott és elrepült.
2: Hát viszont B. János célzási képességei már nem egészen olyanok, mint régen.
1: B. János már nem úgy lő, mint a harmadik dandárban, második világháború, mikor harcolt ugye a németek ellen. Fogta magát, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
3: Szeretném képzelni?
1: Nem hiszem.
2: Jani bátyám, gratulálunk.
1: Jani bátyám, mi az Isten történik magukásra, hogy már Jani bátyám. Elhiszitek ezt a történetet?
3: Délutáni vagy a óvodában, délutános vagy. Hogy járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök.
1: Igen, végre csönd van.
4: Ezsi, Józsika is alszik.
1: Azt minden ember.
4: Kati, aludjál, Kati! Látlak, Kati!
1: És ez egy
2: csak... Jó, néni,
1: lőnek! Megérkezik a lövedék. Igen. Azt mondta a nyugdíjas bácsi. Száldogált a galamb ide oda, rászart az autójára, ekkor odalőttem, de nem találtam el, sajnos a fa túloldalán lévő óvodába ment be a golyó. Erről egyébként csak akkor értesült, amikor nem sokkal később a rendőrök felkerestek. Hát figyelj az öreg, a szenzációs. Belőtt az óvodába, nem találta senkit a lövedék, kijöttek a rendőrök, nyilván azonnal falhoz állították, kiszedték, megbilincselve távozott. A letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték B. Jánost.
2: De kedvesek.
1: Elengedték.
2: Honnan tudta az óvoda, hogy honnan jön a lövés? Látták B. Jánost fegyverrel a kezében?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
2: Vagy ilyenkor kijön egy hogy hívják ezeket?
3: Ez szokott gyakorlatozni az előkertben.
1: Valószínűleg B. Jánosnak már híre volt Solymáról, hogy néha lemegy a játszótérre, és beleenged néhány lövést a homokozóba.
3: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy ez egy ilyen légkiskával.
1: Igen, egy cigivel a szájában.
3: Igen.
1: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
3: Na, és szerintem ez van, hogy tudták róla, hogy ilyen, meg amúgy vannak jelek, tehát hogy alapból szerintem szereti az ilyesmit, annak gyakran vannak terepmintás cuccai. Tehát terepmintás nadrág.
2: Hogy jössz rá, hogy kilőtt be az óvoda ablakon?
3: Igen. Hát, alapból nem látják őt akkor sem, amikor terepmintásban van. Tehát, hogy látod, de nem látod, mert ugye beolvad a környezetébe. Meg tudod, hogy olyan a terasza is, hogy tudod, ilyen katonai hálóval van.
2: Átszázó háló.
3: Átszaháló.
2: És megcsillant a távcsövön a fény.
3: Ezért szerintem, hogy van olyan kocsin, ilyen, tudod, ilyen matrica, hogy nem
2: fegyver
3: tudom.
2: Fegyver az autóban.
3: Fegyver az

0: a lényeg, hogy, hogy légpisztolyom is volt, meg startpisztolyom is volt, nem tudom miért, apukám hozta Csehszlovákiából, és mindig a garázs ajtóra lőttünk, mert arra tettünk fel egy ilyen izét, és akkor...
1: És ezért... akkor az, igen, de az nagyon gyerekként az óriási élmény.
0: Óriási élmény, olyan légpisztolyom nem volt, ami ekkora hatótávolsága át tudott volna törni egy üveget.
1: Tehát, de ott hogy... van a fotó, azért nézd meg itt, azért komoly golyók is vannak, nem értette nem hozzá, hogy mi ez. Azt egy galambot akartam megriasztani, valóban nem is az volt a célom, hogy meglőjem, eltaláljam, csak hogy menjen el a házunk előtti fáról. Sajnos sok gondot okoznak, egy héttel ezelőtt borzasztóan összepították az alatt a parkolókocsimat. Érted? Kiállt az erkén és elkezdett galambra lövöldözni.
0: Tehát kettő lehetőséged volt, hogy ne szarják össze a kocsidat. A. Veszel egy ponyvát 1500 forintért a Mömaxba.
1: B. Lövöldözni kezdesz.
0: B. Szerze magadnak egy légpuskát. És elkezdesz lövöldözni.
2: A ponyva nem jó, mert azt állandóan levenni, föltenni, és a ponyva is szaros lesz. Hova teszed a galambszaros ponyvát?
0: A galambra.
2: De a galamba fenn van a fán.
0: Akkor
2: tegyél
0: a ponyvát a fára. Tessék.
1: Egészen elképesztő. Az öregtől elvettek egy csomó töltényt, fegyvert, kis lövedéket, nagy lövedéket. Tehát az öreg azért egy Rambó volt. Bocsánat.
2: Várjál már!
0: Azok ott vadászfegyverek.
1: A lakásban több puskát is találtak. Távcsövese volt az öregnek. Figyelj, az öreg zombitámadás és harmadik világháborúra készült. Távcsöves, rendes vadászpuska, sörétes, itt minden van.
0: Ez egy embertípus. Ő azért vett magának lépuskát, mert tudta, hogy azért nagyon elkapnák, hogyha ezzel lő neki a galambra, de valójában ezzel akart kilőni a galambra.
1: Négy vadászlőfegyver, egy légpisztoly, kiderült, hogy a férfinak van fegyvertartási engedélye. Először tagadta, hogy őlött volna a légpisztolya, de később beismerte. A gyerekek egyébként nagyon megijedtek, de örültek, hogy senki nem sérült meg.
0: Talás,
1: elhiszem.
2: Az ez kemény.
1: Azért ez nagyon kemény.
0: Rendőrség. Haló, jó napot.
1: Tessék.
0: Jó napot. Kérem, jöjjön ki.
1: Mit csináljunk?
0: Úgy tudom, hogy önnek van fegyvertartás engedély, igaz? Ez?
1: Nincs. Nem tudom, miről beszél.
2: Nincs is fegyverem,
1: és nem is élőttem arra a galambra.
0: Itt ez a kitömött vaddisznó a ház előtt, hogy ez az öné?
2: Nem.
1: Tudja, Marika! Rohadjanak meg azok a kis gyerekek az óvodában. Oda akartam belőni.
0: Hogy kérdezz meg, a fregolin, ezek a terepintásúak, ezek az öné?
1: Igen, ez a célkereszt a kocsiján.
0: Igen. János, kérem, jöjjön. Kérem, miért csinál?
1: A felesége fejére rajzolt érte. Ez tényleg az öné.
0: A felesége miért van álcahálóban, kérem?
1: Igen, miért kell rohangálni a cikcakos irányba a játszott éren a feleségének egy álcahálóval jár, és ezt meg tudja magyarázni?
0: Miért van a postáláért, vagy stüszi vadász?
1: Igen, évek óta háborús vészhelyzetben vagyunk, az öreg készült.
2: Készült tényleg.
0: Igen. Jó ég. Szerintem ilyen prepper is lehet amúgy, nem érzitek? Hogy van egy biciklitárulója megraf a konzervekkel?
1: Biztos vagyok benne, hogy ott komoly nem, víz és élesztős WC-papírkészletek voltak felhasználva, vagy felhalmozva, igen.
0: És itt tudós így röhöng, és az óvodában az óvodások ugyanígy tudod egy kis fegyverekkel.
1: Lőnek vissza, igen.
0: Ez egy régi konfliktus.
1: Igen. János bácsi csak a kicsik vashiányát próbált orvosolni.
0: De akkor miért ólommal?
1: Feltette felhőbe, onnan beesett az óvodába.
2: Képzeld el, hogy altatod a gyerekeket másnap? Nem fognak belőni, aludjatok nyugodtan.
1: De leesik, hogy belőnek? Tehát valami puffy puffa, összetörik egy üveg, vagy neki valami, leesik, hogy belőttek. Csak még lehet, hogy betört egy ablak, nem tudom, hogy hogy jöttek rá az óvónők. Nem feltétlenül lejönnék rá, most ide belőne valaki.
0: De miért engedték haza másnap?
1: Egyébként ez egy jó kérdés.
0: Tehát, hogy belőtt egy óvoda ablakát.
1: Látták, hogy ártalmatlan. Van fegyverviselése, rájött
2: egy
1: galambra.
2: Érted, ez egy nem átgondolt cselekedet volt, és akkor óvatosan fogalmaztam, hogy ő nem az óvodába akart szegény belőni, csak hát ugye útba esett.
0: Szerintem kéne egy racionális büntetés ilyen esetekre, és az lenne, hogy egy fecskében állítsák az óvoda előtt, és az óvodások kapjanak egy pinball puskát. Igen, és meg kell büntetni a bácsit. Hogy pontosan tudnia kell, mi a szitu.
1: Menza, olyan régen beszéltünk, iskolai kaja, nem tudom, olvastátok-e, komoly változások vannak, kíváncsiak vagyunk, drága szülők, ki, hogy értékeli a változásokat, jön-e a gyerek úgy haza, hogy anya, finom volt a kaja, érzem a változást, mert hogy állítólagosan, ugye az van, hogy tavaly február óta ugye új előírások szerint étkezik, mint egy 1,2 millió hazai bölcsődés, óvodás és általános középiskolás. Van egy csomó változás, ami elindult a hazai közétkeztetésben, és most találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy elemzi ezeket a változásokat, megmondja, hogy még mi vár ránk 2028-ig, de hogy a gyermekeink majd finomabb ételeket fognak enni, AB menüből választanak, salátabár, gyümölcsbárból választanak.
0: Ez a lányosuljában így van.
1: És hogy
2: van vitaminbárotok.
1: Jobb helyeken már AB menü és vitaminbár és gyümölcsös pult is várja a gyerekeket.
0: Supermenza, úgy hívják.
1: Supermenza, ez a Supermenza így van.
2: Jó, de a program. Piskóta kockát nem vehetik
0: azt
2: el tőlünk. Vinni
0: kell. Már most beviszed
1: nincs
0: magadnak.
1: Igen.
0: Nagyon-nagyon jó, figyelj, nagyon jókat mesélnek a menzáról.
1: Azt mondják, igen, hogy növekszik az étkezők száma az AB menü választással. A közétkezeti szövetske azt mondja, beérkezett adató alapján sokkal inkább nőtt a helyi menzán ebédelők, csökkent az ételmaradás.

0: folyadékok száma, kialakultottak vitaminpultokat, két vagy háromféle kínálatból várhozhatnak a gyerekek. Ez tényleg, ez működik? Ez nem csak egy-két kiemeltebb, jobb állapotú, vagy magániskolában van?
1: Teljesen állami, így izé, és az volt
0: és egy AB menüje van.
1: Igen, AB menüje van, plusz, tehát az van, hogy nem is, tehát mindenből lehet választani, mert ilyen ki van téve, rendesen svéd asztal van gyakorlatilag. Van hideg-meleg pult, van salátabár, és akkor próbálni kell hatni rájuk azért, mert ugye, hogyha rajtuk múlnak, akkor csak köreteket ennének a gyerekek a legtöbben. Igen, elnézést a köretből, ha még lehet. És akkor nagyon aranyosan megbeszélték az osztályfőnökök velük, hogy akkor mindent kóstoljunk meg, ha már van rá lehetőség, és elkezdtek a gyerekek salátákat enni.
2: És vagy nem, magától... de ő maga dönt.
1: Magának veszik ki a kis tányérjára a mennyiséget, meg azt, hogy mit akar enni.
2: Nem az van, hogy a fehér cipős, kivágott orrú cipős
1: konyhás. Ők azért ott sírkálnak. Ott sírkálnak.
2: Jó, azért
0: 62-es bicepszel.
2: És oda csapta a tányérra a finom főzeléket, kaptál egy vállalhatatlan fasírtot rá, és most már nem adják, hanem a gyerek dönt.
1: Igen, állnak sorba a kis tálcákkal, oda megy magának, szed, megvárják egymást, nézik, hogy ki mit szed, akkor elindul egy ilyen egészséges versengés, hogy jó, hát ne, hogy már neked több legyen, másfajta legyen, izé. És aztán pedig ugye nem, nincs annyi maradék. Tehát, hogy annyit eszik meg, amit a szemek kíván. Nyilván ezt meg kell szokniuk, van egy ilyen átmeneti időszak. A másik, hogy ott vannak azért a konyhai asszisztensek, nem tudom mi a nevük, akik segítenek nekik, ha baj van, vagy elfogy valami, vagy egyáltalán cukik. Nagyon jól megy.
0: Csökkentették a sóbevitelt, ugye ez WHO vonatkozás, legalacsonyabb határértéket csak 28 szeptemberétől kell majd alkalmazni. Azt mondják, hogy 50-70%-kal csökkenteni kell még a jelenleg megengedett sóbevitel maximumát, de hogy így is folyamatosan nő az ott kajálók száma, és javul a közétkezetés. Nálunk nincs ilyen, egyféle étel van, a zöldséggyümölcs kimerül az almalében és a zöldbab főzelében, ezt Évi küldte nekünk. A lányom 4/4-es, nincs AB menü, ha nem eszik levest, nincs repeta, hogy azzal lakjon jól, és a főmenü megmaradjon a konyhásoknak. Aha! Nem eszi meg a levest, nem kap előételt, hogy azt aztán elviszik a konyhás néni.
1: A leves amúgy ez a legdurább dolog, amit szoktak csinálni a menzán, nem? Tehát, hogy azok ott nagyon el tudnak szabadulni. Az egy
0: igen.
1: Ilyen, olyan, mint egy ilyen jósgömb, hogy ahogy belekanalazol, akkor tudod meg, hogy mi vár rád valójában.
0: De hogy azért ez egyébként mennyire kulturált, hogy lenne egy ilyen salátabár nekik tényleg, hogy ez a szupermenze ez megvalósul, hogy az AB menü választás. Tehát azért ez egy nagyon klassz dolog lehetne ez, hogy kicsit több ráfordítással, kicsit gondosabb előkészítéssel nem kéne sokat hozzátenni, valószínűleg egy kicsit jobb minőségű ételeket egyenek a gyerekek. Tehát ez nem azt jelenti, hogy háromszoros árára menne föl. Mi volt a legultáltabb, mi volt a legkedvesebb? Tessék, mindenki mondhat egyet. Amit megláttad, és azt mondod, hogy fúj, undorító.
1: Úristen,
0: és amire azt mondod, úristen, de jó, ez van, ezt nagyon szívesen. Egy régi klasszikus menzakaja. Tessék, én tudok egy kezem a paradicsomos káposzta, rüheltem mindig. Tehát azt megláttam, elkeseredtem, borzasztó, édes volt. Úszott egy ilyen paradicsomos lében, és adtak hozzá valami cipőt a belső hús. Az borzalom volt.
2: Szerencsés volt, hogy hús is volt hozzá.
0: Hát jutott hozzá valami.
2: Fecnik voltak beleszaggatva.
0: Fecnit beleszaggattak.
2: Húsból. Viszont nálunk két hetente a középiskolában pénteken az
0: bélszíroló.
2: Nem. De az is volt.
0: Bélszíroló. Nem volt benne bélszín.
2: Úristen, de jó volt.
0: Bélszíroló.
2: Nincs meg.
0: Hát egy ilyen kis húsrúdnak álcázott bélszín, 1% bélszín.
2: Ez a szocializmusnak egy fantasztikus terméke. Fagyasztva árulták, olyasmi, mint a hotdog virsli, csak kicsit rövidebb és kicsit fel van duzzadva, és erre azt írtak, hogy bélszínroló, és az tette igazán kívánatossá, hogy te bélszínt eszel. A bélszín tartalma 0,001.
0: Semmi nem volt benne.
1: Nekem a bél és a roló szavak, amik lejönnek
0: ezt. Roló volt a neve.
1: Rolónak hívják, ez egy dolog, de hogy bél, ez egy bélroló.
2: Ha visszajövünk a izéről, a kitelepülésről, hozok neked, és nagyon finom. Nagyon finom.
1: Elmondom, mi volt a prémium étel.
0: Na, mi volt a prémium, tessék.
1: És majd napig szoktam rá gondolni, az darált főtt marhahús volt.
0: Igen.
1: Ledarálták, hogy ilyetok itt érnézének tűnjön.
0: Metszószal.
1: Metszószal, főtt krumplival.
0: Az egyébként egy jó kaj volt. Összenyomtam mindig a krumplit, és kicsit így beleforgattam a metszószba. A hús nem bírtam megenni, mert nagyon rágós volt, de a metszósz...
1: Azért volt ledarálva, hogy meg ne kelljen rágnod.
0: Ja, ledarálták nektek?
1: Le volt darálva, úgy megfőzték, és nem ledarálták.
0: Vagy arra kanini előre megrágta.
1: Valaki valaki megrágta.
0: Tehát 10 óra, hogy bement, megrágta.
1: És a sóskaszósz ugyanebben a konstrukcióban.
0: Egyébként a sóskaszósz krumplival jó volt.
1: A cukros sóskaszósz krumplival.
2: A jó az nem ilyen.
0: Összenyomott krumplival, ilyen folyékony sóska, kicsit cukrosan. Én azt adtam, én azt szerettem.
1: Ugye, az nagyon, az rendesen, az igen, egy umami volt akkor.
2: Én a leveseket gyűlöltem.
0: Mindegyik leves szar volt. Nem volt olyan leves, ami jó volt.
2: Semmi nem volt benne, a húsleves, azt tudtad, hogy valami
1: de
2: kettő darab ilyen vegeta
1: volt. Aminek tudjátok, hogy a megyek neki ki volt magozva, és azért olyan volt, hogy ilyen szárnya lenne.
0: Igen, és a habarás az kicsit így összeállt ilyen darabokba a tetején. Az jó volt. Jó, de azért, amikor tejbegríz volt kakaóporral, azért akkor azt mondtad, hogy van élet. Van élet a halál után. Tehát azért háromszor álltál sorba, hogy kicsit citromízű tejbegríz, finom, hamis kakaóporral a tetején.
1: De legrosszabb az a sárga borsó főzelék volt, amit szintén ledaráltak, és arra rácsöpögtettek szaftot, tudod, ilyen
2: pörkölt
1: szaftot.
2: Három hússal.
1: Három hússal, és akkor az, ahogy az olaj, így mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen...
2: Zsír volt, az kicsim.
1: Hát, igen. Szerintem az olaj.
0: De olaj volt, mennyire durva, hogy annyira megmaradt, hogy így szinten érzed. Tehát, hogy tényleg azért azt etted, olyan trauma volt. Igen, benne van, bementél a konyhába, és érezted a műanyagtálca, a pohár, a kaják illatát. Tehát azért milyen szenzoros, de tényleg hogy érzed, hogy az emlék a szagformájában megmarad?
1: Fémcsévégeknek a szaga, tudod, a hideg fémszag.
0: Igen. Nálunk csak undok konyhás nénik voltak, tényleg 62-es bicepszel, kézzel fogták a húst, dobták be a tányérba, nem szórakoztál, adták, repet,
1: tudod,
0: ha nem volt.
1: Tudod, voltak, mint Tony Soprano. Olyanok voltak, mint Tony Soprano, csak nőben.
0: Igen.
1: Hátul álltak mindig, és akkor ment az ilyen bullying a gyerekeknek, meg egymásnak is folyamatosan húzták a bajszát.
0: És nagyon nagy szatyrokkal mentek el mindig három órakor. Nem akarom őket meggyanúsítani, de ők nyilván elvitték a maradékot. Olyan szatyrokat pakoltak ki, hogy abból egy állatkertet meg lehet.
2: Ott, gyönyörű disznók nőttek abból a moslékból. Igen. Akkor még lehetett moslékkal letetni.
0: Jó, mondok egy extra, tessék, nagyon sok csoki krémmel, piskóta kocka. Végén az... elfogy a csoki krém, és már csak a száraz piskóta marad, ezért beosztod a csoki krémet, hogy maradjon végig. Mekkora kaja volt?
1: Igen, nem volt.
0: Nem volt ilyen?
2: Nem volt.
0: Piskóta kocka csoki krém.
1: Nem volt. Teljesen értetlen állok a helyzet.
0: A legklasszikusabbat hagytátok ki.
1: Mi lett volna velem, ha lett volna?
0: Nagyon kevés csoki pudingot adtak hozzá, ezért az eleje kánál volt, a végén már csak a száraz piskóta maradt.
2: Csoki puding?
0: Hát egy ilyen krém, egy ilyen öntet.
2: Kakaós ízé, össze volt hideg vízzel.
0: Igen.
2: Persze, nem volt abban se puding, se...
0: Hát azt én képzelem hozzá,
2: a csak csokoládét hogy... életében nem látott, haver. Az a legrosszabb minőségű kakaópor.
0: Jó,
2: volt,
0: csoki nem
2: kicsit
0: volt
2: fölhúzva vízzel.
0: Csoki nem volt benne, igen. De azt én nagyon-nagon szerettem, az nagyon jó volt.
1: Ami megmaradt még a torpedó szendvics a büféből. Az volt, amikor már felsős volt, és volt
0: az nem tudom,
1: az egy fényes, ilyen hosszú kifli formájú, olyan, mint egy baguette, csak ilyen nagyon rossz minőségű lisztből készült, ilyen fehér lisztből, és a teteje tojásosan meg van kemve, ahol beraknak egy vajat, sonkát, sajtot, meg uborkakarikákat, és az összesütik. És
2: hát te azért elég menő helyre jártál.
0: Egyébként igen. Ez egy zsömle volt, meg tej. Igen.
1: Na, de ez a büfé volt, ez nem a menza, ez a büfé. És akkor ez volt már az alternatíva, akkor nem büfészte, ha nem menzáztam, büfészte.
2: Ez volt a csúcs.
0: Mondok még egy nagyon undorított, grízes tészta, egy pici ízzel a tetején, lehetted a lekvárt, ami nem lekvár volt, és üres grízes tésztát tettél, kicsit megsóztad, ha nagyon éhes voltál. Mi volt a grízes tészta, micsoda? Az ki találta ki? Az hogy lehet megetetni 10 évig a gyerekekkel? De nem lekvár volt, íz volt a tetején, és egy nagyon pici, úgyhogy gyorsan fogjon el, és üres grízes tésztát tegyél.
3: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szakmai beszélgetés a magyar filmgyártás jövőjéről. Sportnap a Debreceni Extrém Sportparkban, és javában tart a tavaszi nagyvásár. Kovács Frádai Andrea vagyok. A magyar filmgyártás jövőjéről rendeznek szakmai beszélgetést Debrecenben. Az Apolló mozi ad otthont annak a kerekasztalnak, ahol a hazai film finanszírozásáról, forgalmazásáról és a szakma előtt álló lehetőségekről lesz szó, május 19-én este. A rendezvény apropóját az átalakuló filmes támogatási rendszer adja. A szervezők szerint fontos, hogy a közönség hiteles képet kapjon arról, milyen kihívásokkal néznek szembe ma a magyar alkotók és producerek. A beszélgetés résztvevői között lesz Muhi András producer, Hajdú Szabolcs rendező színész, valamint Böszörményi Gábor is. Az est moderátora Weiser Alinda lesz. A program nyilvános, a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, írta meg a De Hír. Ingyenes sportnappal várja a látogatókat a Debreceni Extrém Sportpark. A Debreceni Extrém Sportpark egyre népszerűbb. A megnyitása óta már több mint 34 ezeren fordultak meg a létesítményben. Köztük sok fiatal bringás, gördeszkás és rolleres. A park vezetője Víg Tamás szerint idén akár rekordévet is zárhatnak. A szezonban többek között BMX, gördeszka, triál és pumpapálya versenyekkel, valamint zenés programokkal készülnek. Emellett rendhagyó testnevelés órák és rendszeres edzések is szerepelnek a kínálatban. A sportnak célja, hogy ne csak a profik, hanem a kezdők és a családok is kipróbálhassák a lehetőségeket. Ma, május 9-én reggel 9 és este 8 óra között mindenki előtt nyitva áll a park. Délelőtt pedig ügyességi feladatokkal és közösségi programokkal várják az érdeklődőket, közölték a szervezők. Ezen a hétvégén rendezik a Mihály napi vásárt Debrecenben. Május 10-éig a Böszörményi úti vásárba kilátogatók a megszokott vásári kínálattal és kézműves termékekkel találkozhatnak. A vásár miatt jelentős forgalomkorlátozások léptek életbe. Több utcában tilos a parkolás, valamint lezárták a Böszörményi út érintett szakaszát, valamint több környező utcát is. Egyes útszakaszokon egyirányú forgalmi rendet vezettek be. A forgalmat kerülő utakra terelik, és a tömegközlekedés is módosított útvonalon közlekedik. Olvasható a De Híren. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rivárok, igazi, mai sláger megy.
1: Na mi van, gyerekek? Ez mi ez a hajóút? Olvastátok, hogy elmész így, hogyha a Kanári-szigetek felé egy kicsit hajózgatszott, és akkor azt mondják, hogy akkor aztán itt hantavírus járvány? Hantavírus? Komolyan tudsz venni egy ilyen vírus, aminek az a neve, hogy hanta?
2: Nem. Alapból
3: elkezdesz rajta röhögni.
1: Hantavírus van egy hajón, és hát ugye az van, hogy ezek elindultak valóban a Zöldfoki-szigetekről, vagy Zöldfoki-szigetekhez, és hogy kette-hárman azt gondolták, hogy ők hajlandóak ebbe úgy belehalni, nyilván nem önszántukból, és emberről emberre is terjed. És most így ide-oda ingázik ez a hajó, hogy hol kössön ki, meg mi legyen.
2: Hallod, tudod, ez a hantavírus.
1: És egészségügyi vízhelyzetet hirdettek. De mi a fene ez a hantavírus? Olvastatok erről valamit, hogy mi történik?
3: Patkányok terjesztik meg, rágcsálók.
2: Vérzéses láz.
1: Csak
2: ennyit szeretném mondani. Két szó. Vérzéses láz.
1: Na, igen. De ez egy luxi hajó, ami megy a Kanári-szigetekre, és viszi az embereket. Értem, hogy minden hajón van egy patkány, meg ez egy régi időket idézi. De azért ez a patkányról valahogy egy ilyen luxi hajón átterjed az emberre, azok ott szépen belehalnak, és akkor mondják, hogy gyerekek, nem kötünk ki sehol, mert hogy egészségügyi vészhelyzet van, mindenki maradjon a kabinban, ne kapja el senki lehetőleg a hantavírus, mert néhány bele is halnak, de mi még itt egy kicsit hajózgatunk a Zöldfoki-szigetektől a Kanári-szigetekig. Ez nem egy megnyugtató hajóút.
3: Nem engedték kikötni? Vagy azt mondták, hogy ki van fizetve az egy hét, most már körbe megyünk?
1: Nem engedik őket kikötni. Tehát ugyanakkor az van, hogy ugye mindenkit megvizsgálnak, aki leszáll a hajóról, fölmennek az egészségügyi arcok, maszkba, minden. Mindenkit egyenként vért vesznek, meg köptetnek, meg kivizsgálnak, és csak azok szálltak le, akik nem fertőzöttek. Tehát ott bolyong a Kanári-sziget környékén a hajó, de nem enged nagyon leszállni senkit.
2: Ugye ezt elolvastam a lefolyását, és lehet, hogy nekem hantavírusom van.
1: Jaj, ne csinálj már, most ezt nem azért hoztam be, hogy azt mondtad, tényleg már diagnosztizált magad, hogy hantavírusod van.
2: Figyelj, most lesz csak kitalálom, de figyelj, mondom. A betegség nagyon magas lázza, jó, ez most nincs elépen, de nem egyre
1: nincs.
2: Rossz közérzet, abszolút az van, napok óta, izomfájdalommal jár. Fejfájás is jelentkezhet, már érzem, hogy jön. A betegek kizárta megkevesbedik. Ez a szó ide van írva a házipatika.com-ra, hogy megkevesbedik. A vizelet.
1: A vizelet? Én nekem ez ma megkevesbedett egy kicsit reggel.
3: Így áll valamit.
2: Neked szokott megkevesbedni a...
1: Soha. Volt már olyan, hogy kicsit megkevesbedtél. Nem.
2: Megkevesbedtek a vizeletek. Azonban tudni kell, hogy az érintettek többsége tünetmentesen esik át a fertőzésen, még ha van is enyhe vesekárosodása. De ugye hát, ha megkevesbedett ugye a vizeleted, akkor már ez magával hordozza ezt a rizikót is. Súlyos esetben a betegség átmeneti vesekárosodás, veselegtelenséget, a fertőzés érintheti a májat is. Na, érzem.
3: A mája is oda van, mi? Megvan még? Melyik?
2: Igen, és 10%-os a halálozási aránya.
1: Azt mondták a Kanári-szigeteken a spanyolok, hogy rendben, hogy ide jöttök, köszönjük szépen, ne gyertek, nem engedünk benneteket kikötni. Majd azt mondta az egészségügyi miniszter, jó lenne ez a hajó, inkább más országok felé menne, ne kössön itt ki nálunk. Elindultak a Kanári-szigetekre, nem engedik őket kikötni.
2: A horvóci szoros felé tartnak.
1: Igen. De milyen érdekes, hogy luxus, és aztán börtön, nem? És a kettő milyen közel van egymáshoz, hogy egy ideig élvezed egy hétig, de aztán kiderül, hogy kettárban meghaltak, és hirtelen ott ülsz a kabinban, kaját kapsz, nem nagyon mozoghatsz.
3: Hát nem jöhetsz ki, nem is képzeled.
2: Meg van kevesbedve a vizeletet.
1: Megkevesbedett a vizeletet, figyeled a feleségedet, hogy köhög-e egyébként, kicsi stresszelsz, hipohondár vagy, azt gondolod, hogy már elkaptad a hantavírust, vérzéses lázad van, miközben ülsz egy kabinban, a világ legszebb helyei hajózva. Tehát mennyire kettős ez a dolog, nem?
3: Ráadásul képzeld el, ha csak belső kabinod van. Mert kifele még nézed az óceánt, meg kívülsz, ahogy hívják.
2: Én beraknám a Titanicot, végignézem, azt a magamtól meghalni.
1: Igen, de valószínűleg még úgy hánynál vént, hogy nem tudod, hogy vérhány, de már detektálnád a tüneteket magadon. Á,
2: te meg már rég vérhánynál, amikor mindig azt mondja, hogy csak vörösboros kóla, úgyhogy te egy csókolóznál egyet Ferivel, anélkül bármi. Igen.
1: Én az ellenkező lennék, Bali, jól vagy? Kicsit csápatod és vérhánytál, semmi bajom.
3: Semmi baj,
1: jön vissza vörösboros kóla, minden oké. És gondold, hogy ezeket beküldöd a kabinba. Hogy eteted? Hogy itatod? Hogy mozgatod őket? Hogy
3: mozgatás nincs.
1: Micsoda logisztika az ott, amikor 3000 embert hirtelen bezársz a saját kabinjába, hogy juttatsz neki kaját, hogy mozognak ki, senki ne találkozzon senkivel. Tehát ezért ez nem feltétlen hangzik túl jól.
2: Tudod ki az, akit azonnal fel kellene hívnunk? A Csonka András, aki ugye nagyon nagy elánnal népszerűsítette nekünk ugye a hajós utazásokat a minap.
3: Hogy na most
2: ez a
3: mi van
2: dolog a világon, semmi rizikója nincsen, szuper kényelmes, semmi rizikója nincsen. Ő a legnagyobb hipohonder az országban, ha ezt meg fogja tudni, véget fogunk vetni egy szériának.
1: De szerint egy komoly hipohonder, aki azt hallja, hogy többen meghaltak fertőzésben, gondold el, mit él át a bezártsággal, a fertőzés veszéllyel és a saját halálfélelmével együtt egy kabinba üldögélve úgy, hogy csak amikor Covid volt, és valaki hangosat köhögött a buszon, hátranéztél, és szemmel verted. Vagy a sorba mögötted, mert annyira megijedtél. Egy hajón, ami nem tud sehol kikötni, és napok óta kolbászol össze-vissza, ott mi lehet? Ez egyébként nem egy könnyű élethelyzet.
2: Írják rá az oldalára, hogy hantás.
1: Tudod, mennyire rettegnénk? Elmondom, mi lenne. Feri, mennyire vagy rettegve? Sörhöz odaférsz, gyere. Jó, üres, hát üres, a mínusz kettőn üres a bár. Na jó, tudod, én már azonnal kiszöknék. Feri, azonnal hoznám a piákat, kirabolnám a bár. Te meg már ott üldögél, egy rohadt nagy izével, viszkivel a kezedbe. Végre megjöttetek. Azt hittétek, hogy a kabinba fogok ülni. Eszter, a paplan alatt, a bezárt kabin mellett. Vizsgálná a vizelet mennyiségét megkevesbedve. Zsül szerintem csúszdázna. Zsül azt mondaná, francba, vedessen meg csúszdázna. Zsül mit csinálna?
2: Ne, Zsül feltörte a központi számítógéprendszert.
1: És nézzük, hány alatt van a fedélzet.
2: És éppen a közelben felelhető hegyeket keresi.
1: Igen. Hogy
3: de te lefele, hogy te állandóan körbe küldenéd, gyerekek, most csak egy decit pisültem.
1: Igen, te vizsgálnád magad. Csak az ajtód alatt juttathatnánk be kaját, nagyon lapos összenyomva a kaszinót, és nem mernél ajtót nyitni, senkivel nem találkoznál, a megkevesbedett vizeledet.
2: Nagyon rosszul ismertek engem. Nem, a pánik helyzetben én vagyok a legnyugodtabb. Alapból azzal kezdeném, hogy megkeresném a felelősöket. De miért lemennék a hajó aljába, és előhívnám a patkány személyzetet, akik ugye terjesztették
3: ezt.
1: Nem jönnél ki a kabinból. Nem jönnél ki.
2: Én biztos, hogy kijönnék, és éjszaka fognám, és vannak a mentőcsónakok, abban egyet alapból elkötnék magamnak.
1: Egy mentőcsónakot, ami hidraulikusan működik, leengedett, vízre teszed?
2: Zsülle, már rég feltörtük a rendszert, és pontosan tudjuk, hogy mivel hány méter.
1: Indítsd a kettes kabint. Zsülle egy laptoppal már leengedi a mentőcsónakokat.
2: Te már vért vizelsz, amikor Zsülle, mivel tartunk,
3: a ringatóztok az ócsák közepén.
2: A karibi hangulatban kókuszból iszunk a tejet.
1: Én kapnám el, tehát ott lennénk a hajón bezárva.
2: És neked mindened véres, hogy a melbimbóid.
1: De ez erős tagadásban lennék, tudod. Kevés önreflexió, erős tagadás. Balázs éppen vért köhögte, semmi bajom. Balázs, véres a pólót. Nem, ezt egy utastól vettem. Komoly lázas vagy, lázaideg. Dehogyis, csak most jöttem a merülőből. Én tagadásban lennék.
2: Balázs, mert vér folyna a köldökéből.
3: És várjál, és ti ketten Zsüllel lelépnétek, és te egy napernyővel ülnél a csónak végében. Zsül megevezne.
1: Zsüli szóval
2: lapátolj, Zsül, lapátolj!
3: Mindjárt ott vagyunk.
1: Majd egy véres hányással leköpne téged. És na, és ott lennél igazán bajban az óceán
2: közepén. Az lenne a legdurrebb, hogy tudod, ahogy felmelnénk a ponyvát, ami van rajta, ne essen be az eső, ott feküdne alatt a Laci.
1: És azt mondja, mit csináltak itt? Szarok erre a vírusra, valamiben meg kell halni. Addig élvezem az életet. Laci, megittál 3 üveg viszkit, elszívtál egy fél dobocit, mit csinálsz? Valamiben meg kell halni.
2: Nektek van viszitek?
1: Jöjjön a vírus. Igen, valószínűleg ez lenne, de azért nem egyszerű élethelyzet, gyerekek. Nem egyszerű élethelyzet. Kaszinó, never, színházterem, semmi. Kabinba üldög, és azt mondják, nem sokára kikötünk a Kanári-szigeteken. Majd a sziget azt mondja, csokom, tessék innen arrébb menni, itt mi nem adunk kikötési engedélyt. Ezek most hajóznak.
2: Én akkor mellúszásban közelítek a sziget felé.
1: Te már egy indián félsen elindult sziget felé.
3: Hogy pótolják a izét, a kaját például? Mert most akkor ez hosszabb út.
1: Szerintem betöltik a hajót. Tehát az lehet, hogy úgy nem engedik leszállni őket, vagy kis szállító hajókkal betöltik őket.
2: Nem, a legfiatalabb mérgezetteket vagy fertőzötteket kezdik el megenni. Tehát az, ahogy,
1: igen, megnézik, hogy kik a potenciális.
2: A potenciális, akik már nincs sok hátra, azokat fogják és abálják, stb.
1: Igen. És hogy terjed? Ugye emberről emberre terjed. Ugye azt mondják? Tehát, hogy akár...
3: Hát először ugye állatról emberre, amikor ezt...
2: Nem, először állatról állatra. Tehát patkányok egymás között, és utána pedig
3: de
2: a
3: az, hogy a patkányok egymás között, ez ki nem szarja le.
2: Tehát ne haragudj, de úgy ez a hozzáállás, ez az arrogancia.
3: Hát most két patkány hantás az engem nem érdekel. Igen? Utána aha, az van, érdekes. Hogy rámászik érted a raktérbe az üvegcsőre, amit te aztán megfogsz a kis kezeddel, mikor kibontja, a pincér megfogja, kibontottak is üdítős, és
1: neked már tölti is,
3: és
1: igen.
3: És már ott is vagy.
1: A hantás
2: patkányok a saját segjukkal nyitogatják a söröket odalent.
1: De azért ez is milyen szépen mutatja, hogy ott vagy a luxiba, kifizettél 1 milliót, pezsgőt iszol, kaviárt eszel, és közben patkányok lent az alagsorba terjesztik a hantavírusot, meg néhányan belehalnak. Hogy milyen érdekesen működik az ember, elmegy valahova a luxusba, miközben 3 patkány meg megölött embert.
2: De nem ez a luxus. Ez nem a luxus. A
1: hát
2: luxus
1: azért
2: az...
1: ilyen út azért az, ha jó hajóval mész, azért eszel iszol, jössz, mész, kiszáll szép helyeken, Karib térségbe hajózol. Hát azért ez luxi, nem?
2: Nekem a luxi az nem ezt jelenti. A luxi az, amikor senki nem szól amikor... egy egész délután.
1: Amikor egyedül vásárolok az MDF piacon vasárolok.
2: A luxus.
1: Az az igazi luxus. Na jó, hát gyerekek, azért mi leosztanánk. Én nem tudom, én bennem ilyenkor
3: te
1: az
3: nem
1: van.
3: Nem osztasz le semmit, te halott vagy haver.
1: Ez egy kicsit fáj, hogy egyből megöltetek, mint Kenny. Tehát én ilyenkor nagyon renitensre tudok átmenni. Tehát mind, amit tiltanak, meg bezárnak, meg nem ülhetsz ott, bennem ilyenkor fölébred a lázadó, hogy már pedig nekem nem mond meg. Induljunk, Feri, portyázni. Szerezzünk ételt.
3: Én most nézem a hajóról, van egy videófelvétel, így maszkos beöltözött emberek mászkálnak, nem mennénk mi ott sehova.
1: Igen.
3: Nagyon kemény.
1: Nagyon para. Nagyon para.
3: És tök üres a hajó. Sehol senki, mindenki a kabinjában van, és csávuk beöltözve, gumiruha, maszk.
1: Ilyen Covid időszakot idéz, hogy jönnek ezek az emberek, akik ilyen fehér ruhába, maszkba, és ott járkálnak. De ez nem lehet egyszerű azért ez a vírus, csak akkor mindig finomítás van. WHO is finomítja, ritkán terjed állatról ebben. Emberre nagyon ritka, tudod, és megjönnek ezek a halálosan felöltözött, ilyen permetező pisztolyjal a kezükbe, ezek a nagyon félelmetes Biohazard feliratú csávók, azért valami mégiscsak van, tudod, és így takarítják a hajót, szóval, hogy kemény.
2: Én azt gondolom, hogy ezek az emberek, akik izgalomra vágynak, azok most megkapták. Tehát, hogy aki azért ment erre a luxus útra, hogy mindent meglásson, mindent megnézzen, ez most megjött.
1: Galád meg Léci Zsül, vagy keresétek meg Léci. Volt egy hajó, emlékeztek a Covid idején? Fél évig nem kötött ki, az megvan, emlékeztek arra?
2: De beszéltünk
1: róla,
2: gondolom.
1: 2020-ban rabul ejtették őket, és valami 3 vagy 5 hónapig nem kötött ki az óceánjáról. Na az milyen pszichós? Mekkora próbatétel az agyadnak, hogy egy kabinban 5 hónapot hánykolódjál úgy egy tengeren, vagy 3 hónapot, nem engedték kikötni. Valami csúcsot döntött a hajó, valahol áldogált, fél évet, vagy 6 hónapot
3: át. De kapják el, vagy azért, mert volt rajta fertőzött?
1: Covidos volt rajta, fertőzött volt rajta, talán halott is volt rajta, és mire lemenedzselték, és annyira féltek kiengedni, nem tudom, hány hónapot volt a hajó a vízen. Azért azt képzeld el. És mi van a személyzettel? Tehát akkor a személyzet sem megy az emberek közé, vagy a hát akkor kiszolgálja ki az embereket.
3: Érde, ott legalább annyi van, hogy elviszed a kabin ajtóig, leteszed a kis tárcát, és bekopogsz, hogy 23-as kabin
1: megjött. Igen.
2: Őszintén érdekel, hogy amikor többet vagy a hajó, mint amennyire befizettél, akkor azon kívül, hogy az életeddel fizetsz érte, ki kell lefizetned, tudod?
1: Ne, szerintem nincs ilyen, ez egy viszmajor. Tehát, hogy etetnek, itatnak, gondoskodnak róla, de nem azért csúnya lenne, ki egy hónapot eltöltetsz hajón, és megjön egy 4-szeres számlam. Elnézést, egy hónapot volt a... Nem
2: a
1: tudom.
2: Közös költség elmaradásom.
3: Igen. És csak egy hetet fizeted ki.
1: Egy hetet fizet ki. Legyen szíves még 3 hetet befizetni. Nem, ez nincs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastergood virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Már megint a Premier Outletbe mentek.
6: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
7: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
8: Premier Outlet Budapest.
9: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
12: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hajdúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit ismerték el. Új fesztivált indít a Vojtina Báb Színház, és súlyos károkat okozott a fagy. Kovács Rádai Andrea vagyok. Elismerték a Debreceni Egyetemi Sport meghatározó szereplőit. A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség idei díjátadóján a Debreceni Egyetem és a DEAC több szakembere is rangos kitüntetést vehetett át. A közgyűlést a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rendezte meg, ahol olyan szakembereket díjaztak, akik sokat tettek a hallgatói sport fejlődéséért és társadalmi elismertségéért. A rendezvényen Mocsai Lajos, a MEFSZ elnöke, a szervezet legfontosabb eredményeiről is beszélt. Kiemelte, a MEFOB rendszer fejlődését és a magyar csapatok sikeres szereplését a tavalyi nyári egyetemi világjátékokon. Az idei közgyűlésen 7 kategóriában összesen 48 elismerést adtak át. A díjakat többek között Bács Zoltán adta át a kitüntetetteknek, közölte rádiónkkal az egyetem sajtóosztálya. Új fesztivált indít Debrecenben a Vojtina Báb Színház. A Vonal Fesztivál nevű eseményt május 29-e és 31-e között rendezik meg. A kortárs Báb Színház újszerű formáira fókuszálva. A fejlesztés célja, hogy bemutassa a báb művészet 21. századi irányait, a vizuális és formanyelvi kísérleteket, valamint azt az elvet, hogy a báb nem korosztály, hanem műfaj. A nyitónapon a Káva kulturális műhely és Ti című előadása látható, amely középiskolásoknak és felnőtteknek szóló interaktív színházi feldolgozás. Másnap a Mesebolt Báb Színház Én a Vámpír című darabja érkezik, fekete humorral és összművészeti megközelítéssel. A Kis Pipi és Kis Réce kalandjai című előadása pedig a kisebbeket szólítja meg, a barátság és az elfogadás témáját feldolgozva. A fesztivál a gyermeknaphoz is kapcsolódik, de teljes generációkat szeretne megszólítani, értesítette rádiónkat a Báb Színház. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élő

0: Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Ugye eljutott hozzánk az a videó, amit ugye sokan streameltek, megvették, és hát különböző hírportálok is lehozták, hogy egy biztosító kötél nélküli emberke fölmászott a MOL kampuszra, bázisugrást hajtott végre a csávó. Uh-huh. Nem szedték le, nem állították meg, fejkamerával, GoPro-val a feje tetején, mászik a MOL toronyra, ami önmagában azért szerintem komolyabb Isten. Kihívás, mint maga az ugrás.
2: Én ezt nem bírom nézni.
1: Mint egy ilyen cserebogár, sárga pólóban megy fölfelé, lépked, hogy a végén egyébként ernyőt bontva,
2: az a biztonság, figyelj, én személyesen ismerem.
1: Ő a legjobban.
2: Egyszer már ott voltunk fent egy Duma színházas rendezvényen, ott kint lehetett dohányozni fent a tetőn, és akkor ott ment a nagy beszélgetés, és itt olyan biztonsági őr van, hogyha rossz kockán állszok oda, azt mondja, ne haragudjatok, de a dohányzó az 3 méterrel arrébb van észak-kelet irányába.
3: Na, de akkor itt már föl is teszed a kérdéseket, hogy nem tűnt föl senkinek ez a csávó.
1: Szerintem az van, hogy föltűnik, de mire elkezdesz mászni, már nem tud mit csinálni.
2: A nadrágát tehát, külön hogy... szeretném kiemelni, hogy mindezt egy combközépigérő sorban teszik.
1: Mindezt egy sorban egy nagyon bevágó kis ernyővel ugrik le úgy, hogy ott a biztonságért utána megy, de hogy te már fönn vagy a 42. emeleten, már csak az, haver, gyere már le onnan, hogy jutsz be? Az a nagy kérdés. De hogy kezdesz el mászni?
3: Igen, tehát ott lent van, emlékezzetek, mi is voltunk ott ugye stábos vacsin egyszer. Igen. Már lent van egy biztonsági szolgálat. Ha be vagy öltözve, tehát hátadon van a kis ejtőernyőd, és a sisak a fejeden van egy GoPro-val, akkor csak megállítanak. Ha ez nincs rajtad, és becsempészed.
2: Azt hitték, hogy futár.
3: Akkor,
2: tuti,
3: igen.
2: Úgy néz ki, hogy sima futár. Volt futár. Olyan furán néznek ki, néha volt futárok, simán lehet, hogy az volt. És akkor van egy kis hátizsák, gondolom az volt az ernyő, de ami engem sokkal jobban megijeszt, hogy ez mikor történt pontosan?
1: Na, múlt héten valamikor fölmászott, és ő ezt a saját Insta oldalán adta, egy hete körülbelül.
2: Ilyen időben így alulöltözködni, megfázik a vesség, megfázik.
1: Igen. Szóval egyébként jó arc a csávó, én bírom ezeket, akik kicsit itt szembe menve a törvénnyel felmászkálnak különböző épületekre. Vagy azért, hogy megmásszák, vagy azért, hogy leugraljanak. Ugye ez gondolom ilyen bázisugró szubkultúrában azért ez egy bevett dolog, hogy te felmászol, nem tudom, a Kuala Lumpuri torony, meg a MOL kampuszra, és ami szép Dubájba, ahol tudsz, és engedik a biztonsági, onnan te leugrasz, és akkor menő vagy.
2: Te meghívnál ezt a srácot egy házi buliba? A negyedik emeletre?
1: Hogy az Béla? Mondtam már, hogy gyere már lifte, légy, és nem állsz szabá föl, megy 3 emeleten keresztül.
2: Na megint tegyünikumot, gyere ki az ablakból!
1: Gyere le onnan! Na mindjárt fölhívunk egy bázisugrót, csak hogy elmondja nekünk ezt a dolgot. Egyáltalán maga ez a bázisugrás is azért egy ilyen tiszteletre méltó dolog. Egy csávok ilyen hidakról, meg tornyokról úgy ugranak le, hogy az egyik kezükben ott az ernyő, amit azonnal kidobnak, vagy ha rutinosabbak, akkor zuhanás után nyúlnak hátra, és oldják ki az ernyőt. De hogy ott azért rosszul hajtogatsz, már pedig magadnak hajtogatsz, én itt ellenék veszve. Szerinted mi lenne velem?
2: Te 12 éves korodban az első, amikor nézel egyet, meghaltál volna.
1: Ezer, gyere már ide, itt a 3-as kötél a 8-asra, vagy a 8-as kötél a 3-asra. Feri, te hogy csinálod?
2: Én is most csinálok egy tulipánt, annak visszahajtom a fülét, és akkor kész.
1: Hagyd csak, Feri, összehajtom az erdőnet. Ne, megcsinálom magamnak. Összehajtom az erdődet. Megcsináltam az erdőteket, srácok, mehetünk ugrani? Szerinted mi lenne?
2: Láttam valahol, várjál, láttam.
3: Most már

0: 180 méterről.
1: Semmi.
0: Nincs másik esélyed. Tehát egy esélyed van, ugrasz, pap.
1: Egy sanszod van.
2: Akkor figyelj, egy sanszod van. Akkor kinézze az a paliat azon a... Ez miért? Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Ne ugorj ki!
1: Igen, nagyon szeretem ezt a videót, hogy mászik és alatta az öltönyös biztonsági őr már csak így széttett kézzel így nézi. Léci, gyere le! Léci, gyere le! Na itt vanunk Mátyás Máté, bázisugró. Hello Máté, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel!
2: Normális vagy, Máté?
1: Nem ő volt, nem ő volt.
2: Nagyon veszélyes, amit csináltok.
1: És egyébként is ebben a lengeruhában. Ismered a csávót, vagy ő egy külföldi arc volt?
3: Egy külföldi arc volt. Na én is csak így az Instán ismerem.
1: Aha. Figyelj, egyébként ez a bázisugrásban mennyire elterjedt, hogy illegális mászás után van ugrás? Mert ugye ez effektív, azért ehhez nagyon engedély nincsen.
3: Hát vannak olyan rendezvények, ahol ugye kapunk engedélyt, és kimondottan úgy van leszervezve, hogy lehet ugrani, tehát olyan személyzet van, ejtőernyős személyzet, említetted Kuala Lumpurt, ott például 2023-ban volt egy nagyon jó rendezvény, ketten képviseltük ott Magyarországot, amúgy 130 ugró volt ott, ott rendes katonai ejtőernyősök segítették, figyelték a szelet, figyelték az ugrásokat, hogy mikor lehet ugrani.
1: De az legális, tehát ilyen... ott fölmehettek úgy igen, a toronyra, hogy igen, ezt engedik. Igen,
0: igen. És ez kevéssé érdekel benneteket, hát gondolom.
3: Volt olyan is, hát igen, volt olyan is, hogy egy nagyon őrzött épületről ugrottunk. Annyira őrzött volt, hogy ott ki kellett bérelni egy lakást, hogy egyáltalán bejussunk. Onnan már ugye könnyű volt utána kiugrani, de ilyen megoldások azért vannak. Igen.
1: Technikailag ő jól ugrott? Jó helyen mászott, jó helyen jó oldalon ugrott le? Vagy ha mondjuk te ugrasz, te más technikát, vagy más ugrási pozíciót választasz?
3: Hát megmondom őszintén, én is felmentem, megnéztem azt, hogy fel lehet-e vinni ernyőt, tehát én már ezt kipróbáltam, megnéztem.
1: Besétáltál a kampuszba?
3: Besétáltam a kampuszba, felmentem oda a kilátó részbe, és akkor szétnéztem, hogy lehetne egy ilyen ugrást megcsinálni. Volt is nálam felszerelés, fel tudtam vinni, úgyhogy
1: de
3: nem
1: lehetettem meg. De ugrószándékkal mentél, vagy csak letesztelted, hogy följutsz-e?
3: Csak leteszteltem, hogy feljutok-e, igen.
1: És simán feljutottál.
3: Simán feljutottam, igen. De próbáltuk ezt, na tehát visszatérve, hogy jó helyről ugrott, szerintem, tehát én ha ugrottam volna, én nem onnan ugrottam volna, mert az épület teteje egy picit így befelé tart. Tehát ugye emiatt, hogyha az elrugaszkodás nem olyan jól sikerül, akkor ugye elég közel vagy az épülethez, és ugye az irodarész felett, vagy nem is tudom, inkább az a belépő rész, ahol vannak az éttermek, meg egyéb irodák is, ugye a felett nyitott, tehát az ugye csökkentette a magasságát is. Én inkább a másik oldalról ugrottam volna, ott a utca felől, ott mondjuk épületek vannak, de ott ugye nagyobb a magasság is, és ott teljesen egyenes a fal.
0: De amikor följutottál az ernyővel, én még igen, itt megragadtam. Akkor miért nem ugrottál?
3: Hát azért, mert...
2: Volt egy meetingen,
1: szerintem nem tudsz, ott zárva van a kilátó, tehát onnan te már nem ugrasz, kívülről kell menned ugrani.
2: Nem, most küldött, Ancsos Svájzban küldött egy videót. Igen, itt van.
0: Belülről mászott fel.
2: Viberen nézd meg.
0: Az üvegfal, tehát amikor kimész a legfelső kilátóra, ott van még egy mitén 8 méter magasnyi üvegfal.
3: Hát az vagy 10-15
0: vagy
3: 10-15, méter, az nagyon magas.
0: De az belülről egy acélszerkezet tartja, azon mászott föl a csávó.
1: Azt tudom, de amikor te belülről bemész és a kilátóba kimész, onnan nem tudsz kiugrani.
0: Hát onnan ott még mászni kell.
3: Nem, mászni kell, ott még nézd, mászni kell, igen. Tehát ahogy mondtátok, tényleg a mászás volt igazából a veszélyes rész. De valószínűleg azért ugrott onnan, mert ott könnyebb mászni, mint a hátsó részről, ami nekem volt szimpatikus.
1: Jó kérdés, hogy hallgató kérdezi, a sisak az minek? Egyébként ez egy jó kérdés, hogy a sisak
3: ez
1: minek
3: nagyon
1: rajtatok?
3: Sokan kérdezik.
1: Mitől kérdezik?
3: Ez leginkább ugye a landoláskor véd, vagy mondjuk így, ha visszaesik 3-5 méterről, akkor ugye nem üti meg annyira magát, tehát ez landolásnál segít. Tehát elbotlasz, ott van egy kő, vagy csak simán ugye betonra érkezel, vagy kavicsos részre, tehát ez leginkább akkor. Vagy hogyha ugrás közben kinyílik az ernyő, de rosszul nyílik, amit mondtatok, ami lehet hajtogatás, vagy időjárás miatt, és mondjuk összeütközöl az épülettel, akkor már ugye egy alacsonyabb sebességgel ütközöl, és akkor már ugye nagyon-nagyon sokat véd a sisak.
2: Hát mondjuk lehetett volna kutyakincs
3: a zsebében. Nem az ellen van, hogy lezuhan.
2: Mert egy ipari telepre repült be, ott ilyen három ilyen nagy kuvaszokot jelkelni.
1: De az egy megfoghatatlan. Tehát mire fölmászol, ugrasz, lent vagy, összehajtogatsz, kész, nem is vagy a helyszínen. Tehát tulajdonképpen megfoghatatlan vagy.
3: Igen, de szerintem oda a parkolóba szállt le.
1: Igen, megérkezett, leszállt a parkolóba. Igen.
2: De azt mondják, hogy elvitték a rendőrök a végén.
1: Ebbe gyűjtötték a rendőrök?
2: Igen, ezt írják.
1: Ilyen,
3: hát de ott van a végén, tehát ezért nem ugrottam le, mert amúgy tudom, hogy ott vannak a rendőrök is, és én konzuljelölt vagyok, úgyhogy már most nem nagyon csinálhatok ilyeneket.
1: Az mondjuk nem, szerencsés. Kell egy tőernyős ugrás ahhoz, hogy te bázisugró legyél? Tehát egyfajta rutin kell, vagy el lehet kezdeni egyből bázisugrással?
3: Sajnos, ugye ez nincs szabályozva, így vannak olyan, ismerek olyanokat, akik úgy kezdték el, hogy nem volt ejtőernyős tapasztalat.

0: játszottuk, de én ezt nagyon-nagyon nem támogatom. Tehát kell minimum, tehát itt is vannak képzések, ez nincs úgy szabályozva, mint az ejtőernyőzés, de minimum 2-300 ugrás, én azt mondom, hogy minimum 300-350-400 ejtőernyős ugrás, siklóernyőzni is nagyon jó, nagyon nagy előny, mert ugye ott a kupolakezelést tanulod meg, vagy van ilyen speed flying, tehát minél több időt tölts el ilyen repülőeszközökkel, siklóernyő, ejtőernyő, speed gliding, speed flying ernyők, és akkor annál könnyebb lesz ez az út, mert ugye sokszor nagyon kis helyekre kell leszállni, különböző időjárási körülmények között, városba, szűk helyekre, tehát ott jó, hogyha van tapasztalat. Tehát
1: Magyarországon van olyan hely, ahol hivatalosan csinálhatod ezt? Mert ugye mindig azt halljuk csak, hogy belógtak, fölmentek, leugrottak, de van olyan, ahova azt mondják, hogy kedves bázisugró, gyere nyugodtan, innen lehet ugrani.
0: Nincs szerintem igazából. Hát a természeti képződmények, vannak ilyen szikla, falak, ilyesmik, ahova ugye simán fel lehet menni, mint egy túrázó leugrasz. Ugye ezek nagyon-nagyon alacsonyak, tehát ezek 30 méter, 35-40 méter
2: maximum. Nincs nagyon idő kiíti az ernyőt, igen, 30 méteren
0: hát
2: nem
0: hívik. Hát az egy bekötött ugrás. Igen, az egy bekötött ugrás.
3: Milyen gyerek voltál? Hogy indult ez a gyerekség, hogy leugráltál, nagyon rossz gyerek voltál, és akkor nem volt más kiút?
0: Igen, hát ez csak tovább fejlődött így idővel.
3: És azt hiszem, hogy a konzuljelöltség és a bázisugrás, hogy ez a követelmény a konzuljelölteknél, hogy tudja gyorsan elhagyni épületeket, ha úgy van?
0: Hát igen, az már ugye inkább előkövetelmény, igen. Nem, de nyilván ugye van ilyenkor ilyen átvilágítás. Van ilyen átvilágítás, úgyhogy most már egy másfél éve megy ez a folyamat így, de nem Magyarországon, hanem kettős állampolgár vagyok, Karib-szigeteken, grenadai konzuljelölt vagyok, és az átvilágítás miatt most már egy másfél éve így óvatosabban csinálom ezeket.
2: Óvatosabban ugrálgatsz.
3: És ugye konzul
0: igen,
3: lesz,
0: igen, mert elkölcsi bizonyítványt kell beküldeni.
2: Jó, hát ez most egy ugrás, hát,
0: de
2: utána már lehet. Figyelj, mennyivel
0: hát
2: zuhansz?
0: Ugrom csak ezeket az illegális dolgokat, nem?
2: Mennyivel zuhansz, amikor rán nyílik az ernyő? Mekkora a rántás, és mi a zuhanási sebességet körülbelül?
0: Hát ezek az alacsony ugrások, itt maximum egy 2-3 másodpercet, ha nincs fent ez a nyitáskésleltető slidernek nevezett dolog, hogyha megnéztek ejtőernyős ugrásokat, akkor egy ilyen anyagdarab csúszik le ugye a zsinórokról a fejedig. Hát akkor mész egy ilyen 80-100 km/h is, vagy akár többen is, de nagyon-nagyon tud rántani. Tehát egy 2-3 másodperc szabadesés után, enélkül a nyitáskésleltető slider nélkül, nagyon-nagyon. Hát nekem volt olyan, hogy csillagokat láttam, mikor kinyílt az ernyő, és nyilván úgy kell leszállni, pár másodpercet van, és akkor leszálltam, még akkor is így támoljaktam, így lépegettem jobbra-balra. Tehát ilyen azért van, igen.
2: Akkor átrált visszafelé. Aha.
0: Igen.
3: Szoktad azt támadni, hogy zuhansz?
0: Szoktam. Amúgy tegnap, mikor hívtatok, akkor pont egy ilyen ugrásból jöttem haza Olaszországból, egy szikláról, azt talán be is küldtem nektek, vagy meg is néztétek, nem tudom, volt-e lehetőségetek. Ott már magas magasságból, tehát ott már 1200 méteres szikláról ugrottunk, egy ilyen 700 méteres zuhanás van ott, 6-700 méteres zuhanás, tehát ott már teljes sebességgel, ott már ilyen 200-220-szal jövünk lefelé.
2: Azért
0: már
2: az
0: ott van egy késleltető rendszer. Igen.
3: És amikor
0: van, kedvetek, nézzétek majd meg.
3: És akkor megérkezel, akkor gondolom az adrenalin az így elönti a testedet? Vagy van egy ilyen eufória állapot?
0: Hát sokan ezt mondják, de én amit nagyon-nagyon szeretek ebbe, az az elugrás utáni 2 másodperc. Mert ahogy leugrasz, nincs ugye talaj, nem érzed a gravitációt, nincs még szél se, tehát az egy ilyen nagyon-nagyon kellemes eufórikus érzés, inkább mint adrenalin.
2: De akkor miért nem az ejtőernyő, ahol mondjuk 4000-ről zuhansz mondjuk 40 másodpercet, és átéled ugyanezt?
0: Hát azért, mert ott ugye kiugrasz, egyből van szél. Amúgy azt is csinálom nyilván, de ugye ott egyből van szél, van menetzaj, van a motornak zaja, van a...
2: Ja, hogy ott van egy csend a bázisugrásban. Aha.
0: Abszolút, tehát ott állsz egy sziklán, gondol, de csicseregnek a madarak mögötted, picit talán fújdogál a szél, de teljesen csend van, nézel, leugrasz, és akkor már utána nincs a gravitáció, megszűnik a szél, minden. Tehát én ezt nagyon élvezem benne.
3: De akkor ez egy ilyen függőség, nem? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy húzamosabb ideig nem csinálod, akkor azért vágysz rá, meg így keresed ezt az életben.
0: Hát igen, meg keresed ezeket az alkalmakat, mint ez az épület, hogy honnan lehet ugye a következő ugrást megszervezni, megcsinálni. Amúgy felvettük a kapcsolatot már korábban, ahogy ugye elkészült az épület a MOL-lal, egy energia italgyártón keresztül is, meg adtam riportot már korábban a tévéknek rajtuk keresztül is, és nem voltak nyitottak arra, hogy egy ilyen rendezvényt megcsináljunk, ez akár egy ilyen éves rendezvény is lehetne, azzal ugye el lehetne kerülni ezeket az illegális ugrásokat, sokkal biztonságosabb lenne.
2: Valószínűleg az illegális ugyanaz, mint a bemászni régi épületekbe, lefújni, graffitizni, tegelni, tehát ebben maga az illegalitás a lényeg. Éppen minden ugrásnál eszedbe jut, hogy az út lehet, hogy az utolsó, vagy hogy jól hajtogattad az ernyőt. Van egy ilyen gondolatom, hogy na mi van, ha ez az utolsó? Vagy annyira rutinszerűvé válik, hogy nem ugrik ez be?
0: Hát igen, hogyha már annyira benne vagy, ugye nagyon sokat ugrasz, itt ugye jó, hogyha az ember viszonylag sokat ugrik, tehát ugye akkor benne vagy ebbe a flow-ba, és akkor ugye mindent nem, tehát hogy mindent már rutinszerűen csinálsz, de nagyon odafigyelsz, tudod az ugrást, és nagyon technikás ugrásokat is meg tudsz csinálni, tehát ebben az a jó, hogyha benne vagy a sportban is csinálod folyamatosan, de persze benne van, tehát mindig úgy hajtod be, hogy nem szeretnél, amikor ott állsz a épületen, sziklán, antennán, akárhol, nem szeretnéd azt érezni, hogy hú, vajon ezt jól csináltam, vajon ezt jól tettem el, hanem azt úgy szeretnél odaállni, hogy ez biztosan rendben lesz. De igen, eszedbe jut, és próbálod a kockázatot annyira csökkenteni, amennyire csak lehet.
2: A hajtogatás a lényeg. Úgyhogy ez a sport nem nekem való, azt hiszem.
3: Egy kérdés, hogy lehet-e
2: a tandem... Igen, ez nekünk való.
3: Lehet tandem ugrani bázisugróként? Tehát el tudsz képzelni, hátulra ölellek téged. És akkor...
2: Én nem engedlek.
0: Van, az ugró előtt vagy, tehát ugyanúgy, mint az ejtőernyős tandemugrásnál, az ugró előtt vagy, és onnan a szikláról, ahonnan most ugrottam múlt héten egészen tegnapig, ott lehet tandembázis ugrani.
3: Balázs, tudom, hogy a születésnapodra.
2: Elő a kis csimpackocot, kis fogod a kis lábacskáját, és ugrasz. Jó, de nagyon megnézni.
0: Hát ha van kedvetek, akkor erre mondjuk a Balázs a vendégem, hogyha szeretnél egy ilyen
3: tandembázis. Ez elég kéreges, hogy úgy érzem, hogy súlykorlát van ebben a szituációban.
0: Hát, azért mondtam Balázs, de őt el tudjuk vinni.
3: Jó, hogy egy zsiráf
1: érted. Viszont ha a konzuli cucc megvan, akkor az egyhetes meghívást örömmel fogadjuk. Köszönjük.
2: Annak nagyon örülünk. Egyébként én ugrottam ernyővel, az nagyon menő. Tandembe kétszer-háromszor ugrottam ilyen 4000-ről, 40 másodperc szabad esés, és az nagyon menő. A Esztergomba is ugrottam, meg Budaörsön is ugrottam.
0: Tudom, hogy egy ankettesre ki voltál kötve, tehát ott repültél a repülővel is, de azt nem tudtam, hogy tandemugrást is csináltál.
2: Ankettesnek a szárnyán ültem, igen, kétszer-háromszor ugrottam tandemet. Ja, az menő, azért egy 40 másodperc szabad esés, az elég erős. De ott nincs választásod, ott kiugranak veled, tehát ott már hiába mondod, hogy idő, állj, nem ugrom, az ott mész. Azért az Eszterrel megnézik egy bázisugrást. Szerintem a 2026-os év kihívása Eszternek el kell menni bázist ugrani.
1: Hamar leérnétek.
3: Meg a bázisugró arca, amikor meglátja, hogy engem kell a mellkasára szikszalagozni.
2: Kit viszünk a hölgyet? Ajaj. Dupla fékező ernyő.
3: Kicsit hamarabb fog megérkezni, mint gondoltad, de... Hát...
0: Azt egyétek rá Balást, és akkor menjünk el, ott van a Gardatónál, amúgy gyönyörű helyen, ott tudunk akkor kirándulni, és akkor megnézzük, hogy Balázs leugrik. Én lekamerázom, tehát én leugrok a sráccal velük együtt, és akkor utána meg kicsit kirándulunk.
3: A két kedvenc tevékenységem, a halálfélem és a kirándulás. Engem írjatok fel, szerintem meg vagyunk.
2: Igen.
3: Én szabaddá tettem magam jövő hétvégére.
2: Máté, nagyon köszi, hogy beszéltünk, vigyázz magadra, jó ugrás, vigyázz magadra, köszi.
4: És akkor egy rövid szünet, Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: kalandúság legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jól haladnak az útfejlesztések. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya, és szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. Kovács Rádai Andrea vagyok. Gyors ütemben haladnak a debreceni útfejlesztések. Több utcában már elkészültek az idei munkák. Jelenleg 12 helyszínen dolgoznak, más projekteknél pedig az előkészítés zajlik. Halápon a Seregély utca második üteme épül. Az önkormányzat több mint 53 millió forintból valósítja meg a beruházást. Új aszfaltút, csapadékvízelvezetés és megújuló járda is készül. Közben a Csigekert utca és a Füredi út kereszteződésének átépítése a befejezéshez közeledik. A Dehír úgy tudja, a csomópontot hamarosan újra megnyitják a forgalom előtt. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A program május 29-éig zajlik. A kezdeményezés célja, hogy népszerűsítse az aktív közlekedést, és játékos, élményszerű módon hozza közelebb az általános iskolásokhoz az egészséges életmódot. Mondta rádiónknak Balogh Gábor, a Magyar Diák Sport Szövetség elnöke.
2: Két kampány hónapunk van gyakorlatilag, egy tavaszi és egy őszi, és most májusban indult el a tavaszi kampányunk, ahol 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolás sok nálunk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség összel is csatlakozni. Itt ugye új iskolákat várunk majd.
1: Térségünkből a debreceni Gönczi Pál általános iskola és a debreceni Lórántfi Zsuzsanna általános iskola csatlakozott a kampányhoz. Ebben a hónapban szünetel a közterületi fűnyírás Debrecenben. A debreceni önkormányzat a tartós csapadékhiány és a rendkívül száraz tavasz miatt döntött így, a gyepállomány a biodiverzitás és a beporzók védelme érdekében. A város ezzel csatlakozik a vágatlan május kezdeményezéshez. A cél, hogy a gyepnövények erősödjenek, jobban bírják a nyári hőséget, és a talaj nedvessége is tovább megmaradjon. A kaszálás egyébként Debrecenben normál esetben több millió négyzetmétert érint, de most csak az öntözött és kiemelten kezelt területeken marad meg a rendszeres fűnyírás. Közölte rádiónkkal az önkormányzat. Ma inkább a felhőké lesz a főszerep. Helyenként azonban felszakadozhat a felhőzet, és több órára kisüthet a nap is. Ismét felerősödik a szél. Délután 21-26 fokot mérhetünk. Vasárnap az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék sehol sem várható, csak elvétve alakulhat ki egy-egy gyenge zápor. Kora reggel 6 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 23 és 28 fok között alakul a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Most olvastam, hogy lesz, és hát már előre haladott koromra való tekintettel ez érdekelhet engem, lesz okos protézis.
1: Na,
0: én is itt akadtam meg, és én is ezt mondtam, hogy
2: Mit csinál egy okos
0: protézis? Mesterséges intelligencia, számítógép van benne, de mit csinál egy okos protézis?
2: Így van, ez a kérdés.
0: Na.
2: Jaj, nem tudjuk? Azt hiszem, hogy van válaszod rá. Hát, ha én okos protézist csinálnék, akkor az lenne, hogy szórná wifi-t első körben, tehát amerre járok. Igen, akkor mindig mondanám, hogy csak tartsd, de aztán párosítsuk az eszközeinket.
1: De várj, a protézis az csak fog, vagy itt lehet, hogy láb,
0: nem,
1: kar?
0: Nem, ez most kifejezetten fog.
1: Ez fog protézis.
0: A láb protézisot azt értem.
1: Ugye, azok ezt tiszta.
0: Azt értem, de hogy egy fog protézisben aha, mi lesz
2: de akkor
0: az
2: figyelj, lehet fények minimum. Tehát kell, hogy legyen benne leszor.
1: Igen, szkúter leszor körül. Igen. Révizé, nem tudom, 2004-es.
2: Vagy mint a fürdőszobáknál szokták, tudod, ahol találkozik a szekrénye, vagy alulra meg legyen világítva a fogsorod. Teljesen más lesz most már a csábító.
1: Wifin megnézi, hogy mennyit ettél, kielemzi a kalóriákat, tudja, hogy mikor nyitod, mikor zárod. Mit mutathat? Tehát miben kell egy protézisnak okosnak lenni?
2: Lehet, hogy van rajta, tudjátok, ilyen gyerekvédelmi funkció például.
0: Hogy ne harap meg.
2: Ha olyan dolog kerül a szádba, akkor azt összeharapod.
0: Ja, de hogy gyerek új van, akkor nem harap.
2: Igen.
0: Aha.
2: Vagy pedig, tudod, hogyha olyan embernek
0: folytassuk, ehhez még korán. Arra is gondoltam, hogy van benne egy kamera, ami igen? nézi, hogy mit eszel,
1: igen?
0: és ha ez egy keményebb étel, tehát ha diót törnél például.
1: Akkor ő szól neked, vagy megrezgeti a fogsorodat, igen, hogy ne megrezd káros.
2: Nem, vagy berakod a diót a szádba, és akkor azt mondja, hogy egy feldolgozás indul.
1: Oké, és akkor ennek a fognak van egy, írja valaki, van egy Bluetooth kapcsolata, azt kirakod a telefonodra, és látod, tehát elemzi a megevett kalóriát, elemzi az ételt, hogy az neked való-e, tehát olyan nagyon sok jövője az nincs, hogy ez a protézis okos legyen. De valószínűleg van valamilyen internettel összehangolható funkciója. Erre tart az orvostudomány?
0: Igen, hogy internet alapú aha. protézis lesz.
1: Rágási dinamikát néz, pH értéket is mér, és hőmérsékletet figyel. Tehát ha te túl forró eszel valamit, akkor ő szól neked egyébként, illetve a gyógyszeradagolás, az nem rossz. A gyógyszeradagolásnál megrezgeti a fogsorodat, ha elfelejtetted bevenni. Este 8-kor elkezd rezegni a fogad, hogy vedd be a gyógyszert. Az ne, azt egyébként adom, az nem hülyeség.
2: Szerintem tudod, mi lesz? Az lesz, hogy fogsz tudni nyomtatni a fogsorodba, de úgy, hogy... Figyelj, ráharapsz, tudom én, egy kígyóborkára, és akkor tudod...
0: Kifaragja.
2: Igen, hát ráfaragja, mint ilyen breírással, tudod. Mert az olyan, mint a betáplálat, hogy a szemfogadba, hogy tudom, írja rá erre a kígyóborkára, ez a Balázsé, és akkor csak a szádba rakod az uborkát, és a végén benne lesz pont az,
1: és benne lesz, hogy beleharap neked egy mesét, igen, hogy azt el tud olvasni.
2: Igen, vagy egy dallamot, aha. vagy bármit.
1: Lehet, hogy összekapcsolható a fogkefével, akár az is lehet valamilyen Bluetooth kapcsolattal. Jelzi, hogy nem, hát jelzi neked naponta háromszor, hogy neked akkor most itt fogmosásod van. Tehát ha belegondolsz, egy csomó funkciót lehet.
2: Vagy lehet, bezárja a szádat addig, amíg nem mosod meg.
0: Nem tudom beszélni. Ahogy ne jöjjön ki a szag.
1: Az időseknél sokszor probléma a szájszag azért, nem? Hogy van egy ilyen időskori szájszag.
2: Bárcsak az időseknek lenne csak a problémája a szájszag.
0: De nézz rám.
2: I wish. Sajnos nem erről van szó. Ez egy általános probléma.
0: Este
1: na, akkor azt is jelezheti neked, hogy van valamilyen pH-beli értékbeli változásod, jó lenne, ha valamit csinál.
2: És mi van akkor? Előfizetésed lesz a fogsorodra. És ha nem fizeted be a havi díjadat, akkor eddig nem tudsz rágni.
1: Zseniás, vagy szájzárat kapsz. Zár. Mi történt, János bácsi? Megint belőtt a solyveri odába? Nem, megint szájzárat a protézistől. Letiltöd.
0: Este általában ugye az idősek kiveszik és beteszik vízbe. Igen? Hogyha elfelejted kivenni, akkor könnyen megfulladsz. Ezért van egy rezgő funkció este 10-kor.
1: Este 10-kor, hogy vedd ki, lenne nyelt.
2: De GPS... nem ilyen az rezgés, hanem csak a kocogás alatt.
1: GPS funkciót nagyon el tudok benne képzelni.
0: Hogy nem ugye? Tudod elhagyni.
1: Sokszor meg elindulnak. Hát látod, nyomkövetőn telefonkeres, hogy merre jár a nagypapa. És a Lehel piac ott futja, akkor rendben van. Ha papa valahol Kőbányán kóborol, akkor gondolod,
2: gondos
1: hogy papa
2: fogsor.
1: Megint... Gondos fogsor. Papa megint neves, elindult a Margit-szigetre, de Kőbányán bandukol, jó lenne begyűjteni, mert nem ért oda. Tehát GPS jelet jó. küld a mamának, aki várja otthon, hogy a papa hol van.
2: Például, ha veszélybe kerülsz, akkor kifordítja ezeket a szemfogokat, igen? élesre, így ízni.
1: És harapó funkció lesz,
2: és vagy kilövi, vagy pedig harapó funkció. És kiszúrod a szemét.
1: Erős orálnál pedig vibrálása vár.
0: Plusz extra.
2: Romantikus üzemmód.
1: Romantikus üzemmód. Mami támad üzemmód. Romantikus üzemmód. Teljesen jó. Látod, mennyi funkciót lehet beletenni?
0: Itt van, hogy elmondod az SMS-t, és megírja a telefon. Tehát ahogy beszélsz, a fogsor már átküldi a telefonodra.
1: Aha, tehát, hogy van a fogsorod, a telefonod, vagy a fogsorod és a telefonod, ez egy Bluetooth kapcsolat, diktálod, és nem kell fölmondod a telefonban, hanem azonnal megírja az SMS-t. Szenzációs.
2: Azt akartam mondani, hogy a hang azt szerintem erősebb, igen, mint a fogsor, de mindegy.
1: Ha nem fizetsz elő a fogsorra, reklámokat fogsz beszélni. Egyébként ez jó. Ön az ingyenes protézis használja. Ezért mondja most el a következő reklámot. És fogorvosi protézisbeli reklámokat kell mondanod, mert hogy nem fizettél elő a fogsorra. Vállalhatod ingyen, de óránként 3 reklámot elmondat veled a fogsor.
2: De ezt anyám amúgy is elmondja. Tehát, hogy a kérdésben is megkapod a reklámot.
1: Igen, de ez zseniális.
0: Jó reggelt, szomszédasszony! Ön is Ariellel most?
1: Ön is az ingyenes fogsort használja? Akkor mondja most el, szomszédasszony, azt az Ariel reklámot.
2: Gluténmentesen boldogan.
1: Igen. Foci meccsen csak beöntöd a szotyit, nyugodtan nézheted a meccset. Ráadásul érzékeli szex közben, hogy mekkora harapást igényel a párod. Tökéletes. Tehát kinyitja a szádat, és automatikusan
2: jó
1: harap.
2: Uh-huh. Mi van akkor, hogyha megemelkedik a pulzusod, és azt is érzékeli, és akkor, amikor nagyon gázon, akkor pedig így magától tudod, így kiakad.
1: Papa, úgy látom, megint ki van száradva. Adjatok akkor a papának 2 deci vizet, papa, ki van száradva.
2: Ha régittél, akkor így kinyit, és addig nem záródik be, amíg nem öntöd a vizet.
1: Tehát elkerülöd a dehidratáltságot, nyitva marad.
0: Kiszáradsz.
1: De tudod, hogy innod kell, mert a fogsor önálló életre kell. Fi, egyre jobban adom ezt a fogsort. Zseniális.
2: Szerintem amúgy erre már nagyon régóta igény lenne.
1: Igen. Állítható színvilág, tökéletesen jól működik. A sárgától egészen a fehérig a papa bőrszínéhez tudod
2: állítani. Attól függ, milyen környéken sétálsz.
1: Igen. Meghatod, milyen a bőrszín a papának.
2: Ha nagyon rossz a környék, ott nem szabad fehér fogsorra menni. Tudod, nagy az igyék, hogy sok pénzed van.
1: Igen, ott kikapják a szádból.
2: Ott rögtön az egyik elfeketedik, tudod, az első.
1: Tökéletes. Ha elhagyod a protézisedet, szintén GPS-es nyomkövető, azonnal meg tudod nézni, hogy hol van. Hogy azért ez így ebben a
2: hogy
1: formában nagyon jó.
2: Az erdőben, és akkor tudsz nyomokat harapni a fatörzsbe. Hogyha visszatalálj hozzá.
1: Fogyókúrás funkció, idéglenes szájzárat tudsz tenni.
0: Ó, és akkor nem magadra.
1: Este 6 után kapsz egy szájzárat. Reggel 8-ig nem nyit ki a szád. De tökéletes.
2: Igen.
1: Beszélni tudsz, de hányásnál
2: meg kiszűri a sűrűjét.
1: Igen.
2: Újrafeldolgozás indul. Fehérre válogat egy.
1: Igen. Répa. Csempéhez állítható színkódot kapsz hozzá. Tökéletes.
2: És mi van akkor, hogyha alkoholista vagy? És betáplálod, hogyha tudod, alkohol kerül a szádba, akkor az kiköpeti veled.
1: Ú, de jó. Tökéletes. Igen. Black Mirrorban volt hasonló reklám, ha ingyenesen használtál valamit, csak nem írja le Gabi, hogy pontosan mi.
2: Ott az volt, hogy az idegrendszere volt, tehát ott volt egy balesete a hölgynek, vagy betegségben, nem emlékszem, és akkor kapott egy, a felhőből megkapta újra az idegrendszerét, vagy valami ilyesmi volt, és akkor nagyon durván nyomult, tehát minden évben megváltozott az ára ennek a szolgáltatásnak, és az elszegényedtek, és azért a férjének kellett hoznia a pénzt, hogy ezt elő tudják fizetni, de pontom, mert nem tudott több pénzt előkeríteni, és akkor elkezdett reklámokat játszani.
1: És reklámokat játszott le?
2: Aha, igen, ült a nappaliban, merett maga elé, és akkor így mondta a reklámokat folyamatosan, a férj meg közben kicsinálta magát.
1: Fú, de durva. Nem, hogy a Black Mirror-ról tulajdonképpen minden ott van. Karbantartás esetén csökkentett üzemmód, csak O és A betűvel tudsz beszélni, egyébként a sejrossz megoldás. Ha epilepszírás rohamod van, akkor ráharap a nyelvedre, és oldalra dob, hogy ne fulladj meg.
0: Zseniális.
1: Na, ez jó lenne. Látod, hogy milyen jövőt tettünk össze? Hogy mennyi mindent lehet csinálni egyébként?
2: Veszel egyet a feleségednek és igen? a szeretődnek, és hogyha egy négyzetkilométeren belül vannak, akkor mind a kettő lezár.
1: Hogy még köszönni se tudjanak egymásra.
0: Nem tudjanak beszélni.
2: Vagy az is lehet, hogy a gyerek tudja, nem dolgozik rendesen, vagy nem izé, nem tanul, akkor délután 4-től kus.
1: Igen, rárakod, és kus van. Teljesen jó. Tehát nagyon nagy jövő van ebben.
0: Horkolás, gátló funkció.
1: Szerintem az alvási funkciókat tudja figyelni, horkolás, gátló funkciót tudsz beletenni, úgyhogy...
2: Find my fogsor.
1: Find my fogsor. Ha box van, akkor visszahúzódik, hogy ne tudják kiverni. Hát ez is egyébként... Igen, papa, bunyó van, húz vissza a fogsor. Fogsor visszahúzódik, nem tudják kiverni. Tök jó ötletek vannak.
0: Az is jó, hogy önvédelmi fogsor, amikor megtámadnak, kiveszed, rádobod, és ő automatikus haraptálja.
1: Támadó funkció. Ha este italozol, reggel kimutatható az alkoholszint.
0: De nagy, de tényleg, hogy ne ülj kocsiba.
1: Nyáltesz, berakod, lakmuszpapír, valami, belekövsz, valami, megmondja, hogy kész, kimutatja, hogy neked még nem tudom mennyi
2: igen,
1: a vér alkoholszinten.
2: Igen, ugye magán amikor mi ennek a neve, amikor megfújhatják a szondát, szondázáskor, hogy akkor pici ilyen kis ventilátorok indulnak be a fogsorodból, és akkor nem a valódi lehelyezet kapja meg az, hanem csak így belefújsz, tudod, ilyen ventilált levegőt.
0: Oldalra szívja.
1: Tökéletes. Lefordítsa a mondani vadolat az aktuális idegen nyelvre, amire szükséged van. Mennyire jó ez is.
2: De az nyelv, nem? Inkább, az nyelv, srácok. A fogsor szerintem az...
0: Na jó, de hát van benne egy izé, egy kis hangszóró, tudod? És
2: mi, hogyha beletállít egy gyors billentyűket, tehát a nyelveddel belülről meg tudod nyomni a fogaidat.
0: Van felső hatos, az mit csinál?
2: Igen, felső hatos, az előveszi a BKV bérletedet.
1: Igen, egy mutatás a felső hatos belenyúl a zsebedbe, igen. Jó, ez egyébként nem, de van. Magyaroknak ez csak álom, írja Barnabás, igen. Gyulladás figyelő, vérlabort is mér, gyulladást figyel. És az az, hogy beszédmennyiséget lehetne vele szabályozni, sokkal örülnének egyébként. Látod? Mennyi mindent lehet ebbe beletenni?
0: Ott álltam, hogy olvastam ezt a tudományos cikket hülyén, és hogy, köszönöm.
1: És csak behozod ide, és nem, hogy megoldjuk a kérdésédet, hanem még tovább tágítunk az univerzumon, hogy mennyi mindent lehetne csinálni ezzel. Egyébként nem rossz ötlet. Nem rossz ötlet. Fogyókuránál is szenzációs, úgyhogy tényleg nagyon jó.
2: Állítható tájszólás.
1: Júj.
2: Hát ez az, nem kellene a rendes funkciók, ez kell, hogy megnyomod a B2-eset, ha van olyanod, és akkor egyszer csak, ó, komám, hát mi van már veled?
0: A négy jön, az mi?
2: Úristen, nem tudok többet, ennyit. Ne
1: szólhozott. Nem kell dúdolni, szól a szádban a YouTube, nagyon jó, előpürésít a gyerekeknek, ha bármit belőnt, ez akkor megrágja és letud, mixolja.
0: Beépített vacogás. Ahogy érzi a lehűlést, annál jobban csattog.
3: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is

0: megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.
0: Rádió
1: az 50.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

Save Me Tonight, a legfrissebb igazi mai slágerünk Jennifer Lopeztől és David Guettától, igazi Rádió 1-es újdonság, a DJ-ink a megjelenése óta játsszák esténként a mix műsorainkban, de most már annyira, hogy még a Rádió 1 top 50-be is bekerült. Elkezdte a menetelést a 49. helyen. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió 1 favoritja.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50, és ők a sereghajtók. Ugye 49. lett az új Jennifer Lopez David Guetta dal, amit a 48. helyen a Stadium X és Metzger Vicky közös zenéje követ, a Let You Let Me Go. Ezután érkezett a most hallott Dua Lipa dal, a Training Season. A folytatásban egy kis Eurodance, Kaida és a Turn the Lights Off, ami eredetileg az ő Kaida debütáló albumán jelent meg 2010-ben, de csak Dániában lett komoly rádiós és klubsiker, a dán slágerlistán akkor a 4. helyig jutott, aztán eltelt 15 év. És tavaly évvégén valahogy váratlanul virális lett a TikTokon és az Instán, főleg egy mém miatt, amiben John Hamm táncol egy klub jelenetben, úgyhogy már az új generáció is eljutott a dal, és jobbat megy, mint eredetileg, mert hogy világsiker lett, és Kaida-tól a Turn the Lights Off a Rádió 1 Top 50-ben már a 46.

44. Szigálá, Jackson és a Riptide. Ezután jött a 43. helyen Blondistól a Never Walk Alone, most hallgattuk meg. Szemfeld következik és a Hot Like Mine, és akkor gyorsan most elmondanám a rádió egy születésnapi fesztivál jegyekért a top 50 után lehet.

0: hajlamos energiafelhasználása koncerteken óriási ökológiai lábnyommal jár, úgyhogy létrehozott egy non-profit szervezetet, amellyel a klímaváltozás elleni küzdelemre és a környezettudatos turnézásra fókuszál. Az a célja, hogy megmutassa, hogy egy nemzetközi karrier is építhető fenntartható módon. Hölgyeim és uraim, a Rádió 1 születésnapi fesztiválján ott lesz Sam Felt!
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: Itt a Rádió 1, ez a Top 50. Ilyen igazi mai slágerekkel. Ugye 42. volt Sam Feltől a Heart Like Mine, 41. lett Kygo, Ava Max és a Whatever. Selena Gomez most énekel, Sing a Song, a 40. lett. 39. Topic, Fastboy, Forget You.
1: Rádió 1 Top 50, a 38.
0: A New Religion, BB Rexától és a Faithless-től. Ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k a megjelenése pillanatától játszanak a műsorainkban. Elsőként itt hallhatta mindenki BB Rexa új zenéjét. Az énekesnő neve eredetileg Bleta Rexa, albán származású családból származik, a Bleta jelentése pedig albánul méhecske. Na de ő most nem zümmögni fog. Kiereszti a hangját, megpörget minket. BB Rexa Faithless, New Religion, a 38.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A 37.

Itt a Rádió 1-en, ez a Top 50, és egy nagyobb visszaszámlálás érkezik. 37. volt nemrég ugye Martin Garrix-től Jax-től a Told You So, 36. Teddy Swims és a Lose Control. Katy Perry Lifetimes a 35.

David Guetta és Alesso közös dala Never Going Home Tonight, 33. A Rádió 1-es DJ Regál Lili Chris Willis-szel készített közös dala a Blue Heart a 32. Az imént pedig 31. lett Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile. Innen folytatjuk. A Rádió 1 születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja, Cyril következik. Ez a dal most nem nyerő dal kivételesen, de bármikor a Rádió 1 Top 50 után megszólal, akkor hívni kell a 0623111-et 10-ként, mert páros belépőjegyet érhet a buliba. Ez a játék tehát a Top 50 után folytatódik itt a Rádió 1-en. Disturbed Sound of Silence, 30. Cyril remixében a Rádió 1-en.

Itt a Rádió Egyen, az a Top 50, csak igazi ma is láger megy. Disturbed Sound of Silence Siri remixében a 30. helyen szólt, nem is olyan rég. 29. lett Purple Disco Machine House This és a Beat of Your Hearts. Kygo, One Republic, Chasing Paradise, a 28. I'm chasing paradise with you. Ray Dalton, Do It Again, a 27. helyen hallgattuk meg, 26. Lárótól a Lárari. You 25. Joe Corey és a Be Alright. Ezt követte a 24. helyen Matt Sassari, Hugo Sonic és az It Feels So Good. Na menjünk is tovább, 23. a Hug Yourself Camerattal. Ő továbbra is az egyik legnépszerűbb európai popénekes, a rádiós slágerei és a koncertjei az energikus fellépései miatt. Egyébként

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a következő zenei órában is, a Top 50 folytatásában is. 22. lett a héten, Charles Félix Jen és a Walk With Me, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 ezer forintnyi készpénzt, a 100 ezer forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Hogy kutyádnak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
7: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
8: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió 1. A 22.

Ugyan csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, jó hétvégét, Györke Attila a stúdióban, ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel.

the Door. Teddy Swims következik egy popzenével, a testalkatát megnézve a videóklipekben. Hát gondolnánk, hogy ő valaha kosárlabdázott? Elég komolyan sportolt Teddy Swims, de hál' Istennek a zene győzött, a stadionok maradtak, csak most már másképpen tölti meg őket, és énekel bennük. A The Door, a héten a 20.

az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen, a Rádió 1-en, minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 19.

közül, és most már a koncertek és a pihenés van hátra. Úgyhogy Ray inkább a színpadon érzi otthon magát, mint mondjuk a stúdióban, és ez tőle a Where is my husband, ami a héten a 18. lett. Hey!

0: Ezt és a Wild Republic követi. I don't wanna wait.
1: Rádió egy top 50. A 15.
0: A Stay a Little Longer. A 36 éves Joe Corey következik, aki először 2019-ben keltette fel a világ figyelmét a dalaival. Már az első sikere nagyot robbant, a Sorry, de Angliában a DJ-zés előtt is ismert volt. 2013-ig a Jordi Shore-ban szerepelt akkori barátnője Sophie oldalán. Ez egy valóságshow volt. A hírnevet kihasználva ezután megalapította a saját személyi edzővállalkozását, mostanában pedig ilyen dalokat pakol az asztalra, mint ez. A Galantis-szal készítettek közösen Stay a Little Longer, a 15.
2: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, ez a Top 50. Jön most egy kis visszaszámlálás. Jó pár perccel ezelőtt meghallgattuk a 14. helyen Kashmir dalát, ez volt a Wild Ride, amit a 13. Martin Garrix követ és a Butterflies. A 12. lett Lady Gaga-tól, az Abrakadabra. Kamrad, Be Mine a 11. helyen játszottam. 10. Loi és a Get Lucky. Kilencedik volt Lady Gaga-tól a Dead Dance, és a 8. helyre került a Blood Running Ray Daltontól. Ő nem csak énekes, hanem dalszerző is, nagyon sok dalának a szövegét írja ő, és ezek gyakran személyes élményeken alapulnak. Na, ennek a dalnak az ötletét is a saját életéből merítette, és ő mondta, hogy segítség lehet azoknak, akik egy nehéz időszakon mennek keresztül, amíg vér fut az ereinkben. Addig harcolnunk kell, addig nem adhatjuk fel. Blood Running. 8.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, a hatodik helyezettel folytatom. The Fate of Ophelia érkezik Taylor Swift, aki egy pozíciót rontott a múlt héthez képest, de ezt a kis botlást, ezt a kis esést kárpótolja majd az a bevétel, amit az Eras Tour koncert filmjéből bezsebelt. 260 millió dollárt hozott a konyhára az, hogy ő csak simán csinálta a koncertet, mint mindig, ezt egy profistáv felvette és kiadták koncertfilmnek. 79 milliárd forint. És még lenni fog feljebb, mert hogy még mindig az élen van a koncertfilmek listáján.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: A Sugar Daddy, Tóth Abigailtől és Accenttől, a Rádió egy születésnapi fesztiváljának fellépőitől. Na ez is egy olyan zene egyébként, amit hogyha a Rádió egy top 50 után lejátszunk majd, és nem csak így a hétvégén, hanem az elkövetkezendő héten is majd, akkor páros belépőjegyet ér a születésnapunkra. Hölgyeim és uraim, ezen a héten is

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap.

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Új erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerek.

Kellemes szomba délutánt, jó hétvégét, jó kikapcsolódást, feltöltődést kívánok, éljen mindenki a hobbiának, a családjának, vagy annak, aminek szeretne. Váy Zsolt vagyok, ez a Hajdúsági Rádió 1, ami csak igazi mai sláger megy, és itt van a mai déli mixünk. Amiben érkezik hamarosan ATV Topic és A7 eszte meg a Your Love, a Lucas Graham és a Seven Years, Weekend a Save Your Tears Loy a Get Lucky-val, Olivia Rodrigo a Good For You-val, de itt van már Minelli is, aki annak idején a román lányban a Wasabi tagja volt. Ez a Rum Pum Pum a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.

Lottery Lettótól. Itt a szombati Daily Mixben kellemes hétvégét kívánok, jó kikapcsolódást, jó étvágyat, hogyha éppen ebédelnek ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Én jövök a várató hajdúsági időjárással. Szerencsére a hétvégén napos, száraz időben bízhatunk, ma 22, holnap 24 fok lesz. Használja ki mindenki ezt a két napot, mert hétfőn már jön az eső, 23 fok. Kedden kevesebb eső lesz, de lehűl a levegő, 17 fok. Szerdán kisüt a nap, 18, csütörtökön már 20, aztán jövő péntek, szombat, vasárnap, hétfő, záporok, zivatarok lesznek, de melegszik a levegő, ott már 20-21 fokot mérhetünk. 19-20-a ez kett szerda, 22-23 fok, aztán is marad a 22-23 fok. Sajnos viszont csapadék érkezik majd 21-e és 25-e között, aztán 26-tól 28-ig megint inkább napos idő, 24 fokkal. Szóval ilyen változatos, de mondhatni, hogy meleg. Májusi időben van, illetve lesz részünk. A Swiss Disco-val folytatjuk már, itt az I Found You. A Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai slágermegy, és persze ez a Daily Mix.

Save Your Tears, The Weeknd vagy Abel Tesfaye, hogy mostanában inkább szereti, ez ugye az ő rendes, becsületes neve. Ez meg a Daily Mix, így szombaton délután itt a Hajdúsági Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger megy, remélem jól telik a nap, mi azon vagyunk, hogy ez így legyen. Kijött a Cape Fear című sorozat előzetese, ez az Apple TV Plus-ra érkezik majd 6. hó 5-től, Amy Adams és Javier Bardem játszanak benne, és hogyha ismerős a cím, az nem véletlen, 91-ben volt már egy Cape Fear a rettegés foka, Robert De Niro volt a főszereplő. Egy új thriller sorozat is felkerült az Apple TV Plus kínálatába, feltétel nélkül ez a címe. Egy anya-lánya kapcsolattal indulunk, a lányt letartóztatják, aztán sötét titkokra derül fény. Megérkezett streamingre egy, hát mondanám romantikus vígjáték, de több attól, vagy inkább azt mondanám más, Dakota Johnson, Chris Evans és Pedro Pascal játszanak a több esélyes szerelemben, az HBO Max-en látható. Újdonságok a mozikban, ha valaki nem otthon szeretne tartalmat fogyasztani, Birka krimi Hugh Jackmannel, egy vicces film, Hugh Jackman egy juhász, egy pásztor, ki hogy szereti, a birkáknak mesél különböző bűnügyi történeteket, majd meghal, érdekes körülmények között, így a birkák úgy döntenek, kinyomozzák, mi történt. Hokum, ez egy horrorfilm Adam Scott-tal, állítólag jó. Mortal Kombat 2, az, ami a címe, játék alapján készült. Ha pedig valaki koncertfilmet nézne, azt is lehet Billie Eilish-tól. A Minionok 3 kapott egy utolsó előzetest, és lesz új Majmok bolygója film. Mi pedig újra Daily Mix-elünk, itt van Luis Fonsi, Demi Lovato, és ez Ecce mele culpa, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, hey, ma is lágy.

Hajdúsági Rádió 1. Hajdúböszörményben, Hajdúszoboszlón, Hajdúnánáson, Derecskén és már Püspökladányban is a 91.8-on. Az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió 1-en.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Ez alatt az idő véget ért a mai déli mixünk, de holnap is várok mindenkit déli és egy között egy jó kis déli mixelésre. Most pedig folytassuk a mai délutánt a második zenei órával. Jön majd Kygo és a Horn Republic, Duke Dumont, Katy Perry, Kid Laroi, Regalili, Bibi Rexa, Selena Gomez, Kamrat, Shawn Mendes. Az órát a Hertzell, a Purple Disco Machine-nel indítjuk el. Hamarosan jön a Wonderful Life, ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Vályi Zsolttal. Csak igazi, ma is láger megy. Hajdúsági Rádió 1.

Memories, Sam Felt dala volt itt velünk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Kellemes szombat délutánt, jó hétvégét, jó kikapcsolódást, feltöltődést kívánok, jó étvágyat a családi ebédhez. Ebben az órában, ami a második a mai délutánunkat tekintve, itt lesz még Kygo és a One Republic, Benson Boone, Duke Dumont, Katy Perry, Regálni Bibi Rex, a Cameron, és itt van Shawn Mendes is, There's Nothing Holding Me Back. Ez a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Remek napot kívánok!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Wolves farkasokkal táncoló helyett farkasokkal éneklő Selena Gomez volt itt velünk a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy, remélem jól telik a nap, mi azon vagyunk, leszünk, hogy ez így legyen. És mondom, milyen idő van a Hajdúságban, szerencsére a hétvégén jó, száraz és napos, ma 22, holnap 24 fok várható, aztán hétfőn eltörik valami, már lesz még 23 fok, de jön csapadék. Kedden is lesz eső, 17 fok. Aztán jövő szerda, csütörtök már napos idő 18-20 fok, vagy jövő péntek 15-től hétfő 18-áig minden nap lehet majd zápor, zivatar, több-kevesebb, de 20-21 fokot azért mérünk. 19-20-a, kett szerda, megint inkább napos idő 22-23 fokkal, hogy aztán megint legyen majd 4-5 nap, amikor minden nap lesz eső, de 22-24 fokot mérünk akkor is. Bibi Rexával és a Faithless-szel egy régi új dallal jövünk. Ez a New Religion. Ez a Hajdúsági Rádió egy, ahol csak igazi mai slágerben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önni

Espresso, Sabrina Carpenter énekelt itt a Hajdúsági Rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó étvégét kívánok! Hozok néhány hajdúsági programot. Koncertek Hajdú Szoboszlón a Rock Caféban. Május 15, Molnár Tamás akusztik, május 24, Rock és Metal, és este, május 30, Match Boys Trio. Május 15, péntek, Duma Színház Hajdú Szoboszlón, Kőhalmi Zoltánnal a Művelődési Központban. Ugyanott május 16-án szombaton, Bábel előadás, Kisvakond, Natrágia. Városi Gyermeknap Hajdú Szoboszlón, május 31-én vasárnap a Szent István Parkban. Hajdú Nálás, ma Nóta Majális. Meglepetés énekes vendégekkel Hajdú Nálás főterén. Május 15, Hajdú Nálás Mátyás a Magyarok Királya zenés mesejáték. Május 20, Hajdú Nálás Kéki Lajos Művelődési Központ, ezt benéztem, Musimbe Dávid Denis önálló estje. Lassan 2 óra, úgyhogy búcsúzom, de maradjanak velünk, jön a friss, a ropogós rádió, egy top 50, nem sokára. Mi pedig holnap találkozunk újra déltől a Daily Mixben. Köszönöm a mai figyelmet, Rai Zsoltot hallottátok. Kygóval, a War Publical búcsúzom itt a Chasing Paradise, ami a 23. a héten a rádió, egy top 50-en. Ez a Hajdúsági Rádió 1, ahol csak igazi, mai sláger megy.

0: Ez a Rádió 1.
1: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy.
1: Mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
2: Újult erővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
6: Hajdúsági Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kismerti, és ebben az órában is közeledik egy olyan dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallani fogunk a Budapest Parkban, május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválon.

Már érdemes is hívni a 0620-311-111-et. Szóval május 24-én érkeznek a világsztárok, Extenden kívül még Cyril, Stanfelt, a Switch Disco, és hát persze az After Party-n ott lesznek a Rádió 1-es DJ-k is. Most Ray Daltontól hozom az aktuális

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és nagyon nagy harc volt az elmúlt pár percben egy darab igazi mai slágerért. Újabb neveket írok már is a vendéglistánkra. Május 24 Budapest Park, Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap. Mindjárt itt van.
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, mondd a keresztneved.
1: Hú, Ibolya? Hú, jaj, nem, csak bekerültem, és jaj, nagyon izgulok.
0: Becuki vagy. Figyelj, én is izgulnék egyébként fordított esetben. Én itt lazázgatok, itt van a mikrofon, a kis megszokott közegem.
1: Júj, annyit hallgatunk titeket, és páromnak ez a kedvenc száma.
0: Na.
1: Ha kérdezed, hogy mi volt az olasz slágere.
0: Igen.
1: Akcent Tóth Abigail, Sugar Daddy.
0: Nagyon jó vagy, és a 10. ráadásul.
1: Nem mondod,
0: de.
1: Úristen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Nagyon jó vagy.
1: Jó, kicsit remek a hangom.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: És képzeld el, hogy ezt a dalt élőben lehet majd hallani, előadja az Accent és a Tóth Abigail.
1: Igen, tudjuk, mert állandóan hallgatjuk, és még nem voltunk a szülinapon, és aminek nagyon örülök, hogy a páromnak 22-én van a születésnap, a férjem, és vele szeretnék menni.
0: Hát akkor ez egy dupla ünneplés lesz, ennek nagyon-nagyon örülök. Ne tedd még le a telefont, jó? Megbeszélünk
1: okay,
0: ezt.
1: Oké, köszönöm szépen. Szia.
0: Játék a következő órában is lesz, Taylor Swift pedig mindjárt érkezik.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Vonjon magába minél több virsit a Mesterhut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, hétvégén is. Isten éltesse a mai nap, a hét és a tegnapi nap születésnaposait, például a kereken 100 éves Sir David Attenborough-t. Hát bizony 100 éves lett a legenda, aki, mintha mindig is itt élt volna a Földön, a legnagyobb harmóniában a flórával és faunával. Sir David Attenborough angol természettudós dokumentumfilmes, az ismeretterjesztő televízió műsorok egyik úttörője, akiről több mint 50 fajt neveztek el az évek alatt. Miatta neonsárgák a teniszlabdák, mert hogy a 60-as években ő szúrta ki a wimbledoni közvetítések alatt, hogy elég nehéz a fű miatt észrevenni a teniszlabdákat. A mai napig, vagyis hát most már 100 évesen is igyekszik személyesen válaszolni a rajongói levelekre. És hogyha azt gondolnánk, hogy most már pihen, hátradől, ez nincs így, jelenleg éppen narrálja a Kék bolygó 3 természetfilmet. Ja, és a Lego nem teketóriázott, tegnapi hír, hogy a 4-től 99 éves korig ajánlást módosították 100 pluszosra. Úgyhogy David Attenborough és a szintén 100 pluszos Dick Van Dyke most már együtt legózhatnak. Alex Warren és egy cseppet sem átlagos dal az Ordinary a folytatásban. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

rádió egyen csak igazi mai sláger megy, az M7-es pedig hát kicsit torlódik Letenye felé, Kápolnásnyéknél. Tóth Zitától jött az üzenet, mert a terelés van a sztrádán. Balesetmentes kilométereket

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Patt nagy színpadán élő

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a puertorikói hangulat után pedig kedvenc francia DJ-nk a folytatásban, David Guetta, és One Republic-kal közös dal. Kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és páros belépőt a május 24-i születésnapi fesztiválunkra ebben az órában is lehet nyerni. Ha valaki elcsípi Cyril remixében Ed Sheeran Camera dalát, na akkor érdemes majd tárcsázni minket, ez bármikor eljöhet. David Guetta, One Republic, hozom már is.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
3: Let's get down to business.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 8 perccel járunk fél négy előtt, és eddig még nem szólt az óra dala. Az a dal, amit 2 hét és 1 nap múlva hallhatunk a Budapest Parkban, ez ugye Siri remixében Ed Sheeran és a Camera. Hát ez egyben azt is jelenti, hogy közeledik, úgyhogy legyünk résen Rádió 1-esek. Shawn Mendes, Treat You Better, ezt is nagyon szeretjük.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Micsoda pop klasszikus, már-már mondhatjuk rá, Nothing Breaks Like a Heart, semmi nem fáj jobban a szívnél. Dehogy nem, ha valaki lecsúszik a születésnapi fesztivál játékunkról az utolsó pillanatban, na az nagyon tud fájni. Ed Sheeran, Cameron most a Siri Remixben szól, ezt a dalt 2 hét és 1 nap múlva tuti biztos hallani fogjuk a Budapest Parkban. Mindjárt itt van.
1: Hey guys, you're listening to Radio 1, Chuck Ecclesi.

0: Llorar.
1: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és újabb játékhoz érkeztünk el.
2: Ja, Laci vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
1: Hello, Laci! Mit hallottál? Mi szólt?
2: Az Ed Sheeran, Phil Remixben és a Kamen.
1: Pontosabb vagy, mint a Wikipédia, de tényleg. Ezt így fejből tudtad?
2: Igen.
1: Voltál már korábban a Rádió 1 születésnapi fesztiválon?
2: Nem voltam.
1: Ki az, akit nagyon vársz?
2: Szerintem Siriot.
1: Siriot nagyon sokan mondják egyébként. Képzeld el, hogy a 10. vagyis, hogy személyesen láthatod a kedvencedet, ha mondod a szlogent.
2: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Örülünk!
2: Hogy ne örülünk!
1: Na hát ezt nagyon könnyen összehoztad. Kivel fogsz bulizni, tudod már?
2: Párommal, mennyasszonyommal.
1: Ne tedd még le a telefont, fontos pillanatok következnek adáson kívül. Gratulálok, és nem sokára köszi. Találkozunk.
2: Köszi, köszi.
1: Játék természetesen a következő órában is lesz. Sam Felt, Heart Like Mine. Ezt a dalt kell levadászni, és hogy fokozzuk a jó kedvet, Lojjal indul a következő óra.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, tettek itt, adtok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
4: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
4: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: és Magyarország legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mastercard virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 6 perce járunk 4 óra után. A mikrofonnál még ebben az órában Kismerti, és kapás van. Hello!
1: Szia, Márcia, játékra szeretnénk jelentkezni.
0: Sziasztok! Sam Fett, Heart Like Mine, erre csapjatok majd le.
1: Oké, köszönöm.
0: Jó, segítettem. Sziasztok!
1: Szia!
0: És ez persze a többi Rádió 1-esnek is szól, hiszen május 24-én a Budapest Parkban a szupersztárjaink között ott lesz Cyril, a Swiss Disco, Sam Fett, Accent, és hát persze a Rádió 1-es DJ-k. A dal, amit ebben az órában keresünk, az a Heart Like Mine Sam Fett-től, ez pedig Bibi Rex, a vadi új dala.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy 7 perccel fél öt előtt, és nem volt még az óra dala, vagyis Sam Felt és a Heart Like Mine, úgyhogy ez azt jelenti egyben, hogy közeledik is nagyon. Május 24-én, vagyis 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban együtt bulizunk a szupersztárokkal, Sam Felttel, Cyrillel, a Swiss Discoval, Accenttel és a Rádió 1-es DJ-kkel. Nem sokára jön az óra dala, most pedig a tavalyi fesztivál fellépőket hozom, a német EDM Tesó párost.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, ez pedig egy olyan dal, amit nem sokára hallani fogunk a Budapest Parkban élőben. Sam Felt és a Heart Like Mine, a dal, amiben a Coldplay klasszikus Clocks is visszaköszön, nem is kicsit, az igazán szabad lelkű emberek himnusza, akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Felttel is együtt bulizunk, Cyrillel, a Swish Disco-val, Accenttel, ez most a Heart Like Mine.
1: What's up? I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, 3 és fél perccel járunk 3/4 után. Ez egyben azt is jelenti, hogy nem sokára érkezik Kuki, francia Muki. Ja, itt van már Kuki. Szót kér, melyik mikrofont adjam neked, Kukker? Várjál, ebbe beszélj bele.
1: Szervusz, Marti, sziasztok mindenkinek.
0: És nálad is lesz játék, képzeld el.
1: Hát és rossz között, igen.
0: Na de most koncentráljunk a jelenre, mert valaki van a vonalban. Halló!
2: Szia, Norbi vagyok, és játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na ma úgy tűnik, hogy támadnak a pasik. Múlt hétvégén pont ellentétes tapasztalatok voltak. Honnan hívsz, Norbi?
2: Épp a Bácsalogról.
0: Ó, és mit csinálsz?
2: Tiszadónál voltunk elég fározni.
0: Akkor süttettetek a hasatokat, ugye? Nagyon klassz idő van.
2: Igen, igen, igen, nagyon jó idő.
0: Na milyen zenét hallottál?
2: Sam Feltől a Heart Like Mine.
0: Elképesztő, white füled van. És a 10. vagy ráadásul. Amit Fárert hallom az anyósülésről?
2: Igen, a kedves feleségem.
0: Na hát most jön az a rész, hogy...
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger.
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Gratulálok, és hát azt hiszem, hogy felesleges a kérdés, hogy kit viszel magaddal.
2: Igen,
0: mert hogy ott ül melletted, ne tedd még le a telefont, jó, felvesztük az adataidat.
2: Köszönöm.
0: Május 24 jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál, 2 hét és 1 nap múlva a Budapest Parkban jönnek a szupersztárok, Sam Feld, Cyril, Accent, Switch Disco, aztán a Rádió 1-es DJ-k az After Party, és a játékunk bizony folytatódik Kukinál is, hogyha felcsendül 6 óra után egy olyan nemzetközi előadók, aki ott lesz a buliban, akkor érdemes hívni minket. Én Kismerti is jövök, legközelebb holnap délelőtt 10 órakor. Ed Sheeran, Bad Habits, ez a kilépőzeném, szuper jó hétvégét mindenkinek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalai délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Hogy kutyáknak a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a FreshNap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Mocskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Reklámot hallottak.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul a Cookie Weekend. Benne a Before Party Show Cookie-val. Csak igaz

vagy ki hiányzik, de gondolunk rád, valak este feltöltönni. Nagyon szeretlek, addig is imádlak, hiányzol, szeretlek, puszi baba és a család. Ezután sziasztok, szeretném kérni a... Nem csak Weber küldte

itt a Rádió Vagyon Sokig, ez ima is legyen, mert egy Sandy Atanek MC Kuki, szeretnék külni egy összemot az én drága férjemnek, Jócónak. Üzenem neki, hogy jobb társát nem is kaphattam volna. Nagyon szeretem,

0: Na, ez most még nincs kívánság műsorjú. Ezután, szia Kuki, ez aranyos, Fikasnak üzenem, nagyon várom a honlapi szenvedést, üdv a Taricskás. Végül is ez Adam Jatász nekünk, vagy neki. Érkezik egy kis újdonság, ennek fiúk vagyunk, de ki az, aki? Légy szíves, tessék bemutatkozni.
1: Hey, what's up, it's David Guerra, and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Te legújabb dal tőled, te legalegújabb, mert rengeteg üzenet van tőled, ez a legfrissebb. The Way You Are, ez a szám címe, hidetek nekem, imádni fogtok. Hungary maximálisan, bulizunk!

0: sokkal rá kívás a műsor, és nem sokkal játszani fogunk, és hamarosan újra zenélünk. Kivel találkozunk, ezt is én mondom, Kamerad, be mine! Be mine.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
3: Reklámot hallottak.
7: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, nagyon tessék fülelni, mert bármikor fogtok hallani egy nemzetközi előadó, aki ott lesz velünk május 24-én, még egyszer kuki 24-én, igen, pünkös vasárnap a Budapest Parkban, mert lesz a Rádió egy szülinépi fesztivál, akkor ne várjatok sokat, azonnal tessék telefonálni. Próbáld meg lenni a 10. telefonálomon meg, kit hallottad, és mi a Rádió egy szlogent, és a tiéd cserébe egy paros belépőjegy a bulira, jó? Na, van a túlsó végén, most ki ez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok, de?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, kitűnően érzem magam. Fáradt vagyok egy kicsit, mezőgazdasági munkákat végeztem, úgyhogy jól esik egy kis pihenés.
1: Nagyon jó, és mit szeretnéd hallgatni?
2: Hát már koromnál fogva nem tudom, hogy Gillónak vagy Jennifer Lopeznek kell mondani. De hát, valami új sláger tőle.
1: Figyelj, a legújabb Jennifer López, a legelem megvan a spanyol akcentus, tudod, Jennifer López.
2: Jennifer, hát megtanulom.
1: És ott van mellette David Guetta, a szám címe Save Me Tonight. Kinek szeretnéd küldeni?
2: Minden fáradt embernek, hogy pihenésre vágyik. Az éjszakai buli előtt.
1: Jó van, oké. Jó bulizás neked, köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra, jó?
2: Köszönöm, szia, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia! Na, lennok fiúk, érkezik akkor a legújabb Jennifer López, David Guettával együtt, a szám címe, még egyszer elmondom, Save Me Tonight!
3: Hey, what's up, it's David Guetta, and you're listening to my French friend, DJ Guetta.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Tzsú, a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Gergő, szia Gergő, hogy vagy?
2: Jó vagyok, Kuki. Egy számot kérek magamnak, és Palacskatának.
1: Oké. Okay. Rendben. Ennyi lenne. Köszönöm szépen a telefonát, és én kívánok neked egy szuper kerekes hétvégét, jó?
2: Egy olasz számot.
1: Oké. Okay. Lejátszom neked, ti amo. Jó, ez jó lesz. Sara Perce, ti amo. Ciao, ciao, Gergő, jó legyél. Szia-szia.
2: Jó, szia-szia.
1: Na, lányok, fiúk, nézzünk, SMS kapunk, vagy Viber üzenet, és nem szabad elfelejteni, hogy ha esetleg fogtok hallani egy nemzetközi sztár, aki ott lesz velünk pünkös vasárnap a Rádió 1 szülépi fesztiválra, akkor azonnal tessék telefonálni, mert paros belépő lehet nyerni, jó? Szia Kuki, a férjemmel az egyéves házassági fordulónkat ünneplünk ezen a hétvégén. Neki szeretnék egy nagyon jó számot kérni, épp autózunk, itt biztosan hallani fogja. Köszi, üdv! Zsófi nektek sok-sok boldogságot kívánok nektek, jó? Na, ezután tisztelt Rádió 1, egy jó számot szeretnék kérni, Kabara, valami víztározon horgaszó, Tank Part teljes csapatnak. Üzenem nekik, hogy most nem tudtam részt venni, de a következőn ott leszek. Köszönöm szépen, tot is van azaz Csunu, Rádió 1, csak igazi ma is legjár megy. Bizony, utolsó üzenet, szia Kuki. Éppen az felé tartunk Dudara, helvéciai traktor találkozón voltunk a két kisfiammal és a férjemmel. Mi mindig most is téged hallgatunk. Cuni Dudaról köszönöm a beolvasod. Elolvastam, és most zene. Érkezik akkor az a fantasztikus Ricsi és Paveri, Sare Paracetiamo, ez a DJ Junior Remix.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. My name is

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show.
1: Cookie Weekend Show.
0: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, ebben a túlsó végén most ki ez van szerencsém? Halló?
2: Hello, Hód vagyok, éppen hazafelé tartunk kisfiammal Tatáról.
1: Is? Tatáról, merre mentek?
2: Hazafelé Baranya megyébe.
1: Ja, értem.
2: Bonyhádu.
1: Jó, oké.
2: Épp egy űrkutatási versenyen voltunk kisfiammal.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Egy játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, de valamit kell mondanod, tudod, hogy kit hallottad? Ki volt?
2: Cyriltől hallottam a Still Interview című számot.
1: Ez viszont nem rossz. És matekban jó vagy? 5 plusz 5, ez mennyi?
2: 10.
1: Tudod a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger
1: megy. Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Na, gratulál, kivel fogsz menni?
2: Hú, nem tudom, még kitalom.
1: Hát milyen nem mondtad, hogy Kuki, gyere ma velem?
2: Kuki, gyere velem.
1: Jó, na. Van, oké.
2: Te úgyis ott leszel.
1: Hát veled igen. Figyelj, az a kérdésem, hogy tedlen minden kell beszélned a son kívül, felveszünk az adatait, és gratulálok neked, jó? Ne tedlen most, jó?
2: Köszönöm szépen.
1: Nincs mit, ne tedlen. Következő rabán, higgyetek nekem, újra játszani fogunk, most érkezik Joel Corey, a szám címe Stay a Little Longer.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A Balázs Show végén üsséges sálgátunk, Gizmo, szia Gizmo!
2: Hello, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm, és kétem, most pihenünk ja. Ezen a hétvégén.
1: Ja, na ez jól teszitek, jól teszitek. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Egy kis ablakadablát.
1: Jó, és kinek szeretnéd küldeni?
2: A cicskának, üzenem neki, hogy nagyon hiányzik. Neked,
1: családodnak. Oké, okay, rendben uram, köszönöm szépen a telefontál, jó pihit kívánok neked, jó? Ciao, ciao, még egyszer hangsúlyozom, nagyon tessék fülelni 19 és 20 óra között, mert úgy tűnik, hogy játszani fogunk. Hallani fogtok egy nemzetközi előadó, aki ott lesz május 24-én a Pünkös Vasárnap a Budapest Parkban, a Rádió 1 szülinepi fesztiválon, igen. Akkor tessék telefonálni a 0620-311-111-re, legyél a 10. telefonáló, mondd meg a szlogent, és cserébe kapsz tőlem egy paros belépőjegy, jó? Hamarosan érkezik Lady Gaga, abrakadabra!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, Pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetojta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
4: Fölháborító.
3: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát, megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt nyesedéket.
5: Hogy soros bérem.
3: Igen, meggyanúsítja, hogy soros bérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
4: Benne vannak még a régi emlékek.
3: Így van, azért a donkanyarból megjárt a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
5: Mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
3: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
5: látni mögé. Akarom a kommentjét, amit Facebookra szokott írni, csak az idegállapot miatt.
3: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyve. Ezt a kis galambot nem találtam, és az a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
5: Szeretném képzelni?
3: Nem hiszem.
4: Jani bátyám, gratulálunk.
3: Jani bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jani bátyám.
5: Óvodában, délutános vagy. Jártász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök, tudod?
3: Igen, végre csönd van.
6: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
3: Minden rendben.
6: Ez jó. Hátra kávézni, cigizni. Jó.
5: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
4: És ez a óvónéni lőnek!
3: Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték
4: Béjárost. De kedvesek.
5: Én látom magam, hogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy Jánosz egy ilyen légkiskával.
3: Igen, egy cigivel a szájában.
5: Igen.
3: Bács, ott van meg, János bácsi, előjött.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en.
0: Rádió 1-en.
1: De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: 1. Folytatódik a Rádió 1 kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerekkel.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Kívánságműsor, 20 óraig, most kit köszöntsünk. Halló, halló, halló.
2: Halló, Viki vagyok.
1: Szia, Viki, melyik város...
2: Bűzsírkótól szeretnék kérni valami számot.
1: Oké, rendben, csak akartam volna kérdezni, hogy honnan telefonálsz, melyik városból?
2: Alsónémedi.
1: Alsónémedi, jó van. És kinek szeretnél küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: Fiamnak, másnak, meg magamnak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, és kívánok neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, ciao. Hello, hello, az egyik üzenek itt szól. Sziasztok, barátnőm Babenerne Bulian vagyunk. Már tudjunk, hogy kislánya lesz, esetleg gratuláció kép kérhetnék egy összámot neki. Szandrának hívják a barátnőmet, előre is köszönjük. Ja, Baba Nemet, rosszul írta, ugye? Itt kell mondani Baba Nemet, ugye? Baba Nem. Baba Nem. Baba Neme, ez van nyerva. Jó, oké, akkor nem mondtam semmi. Hát akkor sok-sok boldogságot kívánunk, és gratula, gratula, gratula. Érkezik Switch Disco nálunk, a szám címe React. Hallottátok, kit következik most? Mondtam Switch Disco? Uha!

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén most kéz van szerencsém. Szia, hogy hívnak téged? Az te vagy. Halló, szia. Halló.
2: Hello, hello.
1: Hello, jó reggelt. Hello. Na, szóval kicsit koncentrál rám, egy szíves. Hogy hívnak téged?
2: Szia, Evelyn vagyok.
1: Evelyn, miért hívtál engem? Mesélj csak.
2: Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Oké, okay, mit hallottad, kit hallottad?
2: Discordon
1: a Oké, rendben. Tudod-e a Rádió 1 szlogen?
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Egy kis matek lecke, 8 plusz 2, ez mennyi?
2: 10.
1: Akkor figyelj!
3: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Mit szólsz ehhez?
2: Hú, nagyon örülök neki, köszönöm szépen!
1: Hallottam, a sikítottát közben, ugye? Mikor ment a nyereményjáték. Jó van, oké. Az a keresem, majd ne tedd le, megbeszélünk minden adáson kívül, ne tedd le, jó?
2: Jó, nagyon szépen, köszönöm.
1: Nincs mit, ne tedd le, holnap is lesz játéklának, fiúk. Most viszont a zenélünk érkezik Ray, és a szám címe Where is my husband? Szerintem a konyhában valamit főz. Csak szólok.

0: Rádió 1-en.
1: A Morál túlsovegén, Peti, szia Peti, hogy vagy?
2: Szia, Kuki, minden oké. Fetázni vagyunk épp haverokkal, és meg kéne hozni a kapást a halaknak, mert nem akarnak jönni.
1: Hát mert nem szól a Rádió 1.
2: Hát lehet, igen, ezért szeretik majd pörgő számot én tőle, hogy megint a kert.
1: Ja. Kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Szeretném küldeni a barátomnak, Vörös Viktornak, illetve a páromnak, Szilvinek és a kislányomnak, Zoénak, hogy kitartás nekik, holnap érkezem haza.
1: Oké, rendben, jó pizzázást kívánok nektek, és hát sok sikert, jó?
2: Köszi szépen, köszi, szia, kukit,
1: csalka! Szia, szia! Na, érkezik nálunk az isteni Earths és Purple Disco Machine elég üteszem címe Wonderful Life 25, itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is sláger megy.
0: 0620 3

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kis cukiság. Lili, szia Lili, hogy vagy?
2: Jól vagyok.
1: Na, kértel tőlem Radleton, ami nagyon jó. Kinek szeretnéd küldeni?
2: A családomnak.
1: Mit jelent a családod? Mesélj, apukád, anyukád, testvér van, vagy nincs testvéred?
2: Van testvérem, hát nagyon szeretem őket.
1: Ja, de cuki vagy, nagyon jó, nagyon jó. És mit szeretnél nekik üzenni?
2: Azt, hogy nagyon szeretem őket.
1: Oké, értettem, Lili. Én kívülök neked egy szuper kellemes estét, jó?
2: Rendben, köszönöm.
1: Ciao, ciao, szia, szia. Minden adásban szokott hívni egy kis cukiság, ma ő volt, így van. Na, nézzünk gyorsan egy üzenet, ami itt szól. Szia Kuki, Szemi vagyok, és szeretnénk kérni egy jó dalt, a lehetséges például Solo, Tu, Salutation Bretagne, magyarul Bretagne-ből írt nekem, Sebas, amit kértél tőlem, sajnos ez nincs meg, de legalább az üzenet elolvastam, és a Bretagne, ez egy gyönyörű helyiség Franciaországban, érezzél magad, ott jó, érkezik a legújabb Roy Dalton nálunk, a szemcíme Blood Running.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: Előtt az az idő, hogy én búcsúzom tőle, teklenok fiúk, ne menetek sehova. Érkezik a diszkosi csapat 21 óraig, ma este 9 óra érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb holnap újra találkozunk 17 órától, és nem szabad elfelejteni, hogy holnap újra játék lesz, újra páros belépő jegyet lehet nyerni a Rádió Egy szülinépi fesztiválra, jó, oké? Allez, Kuki voltam, én kívánok nektek egy szuper kereményes estét. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, tettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virs nyelvű bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia Motor Roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
5: Galamb volt olyan gonosz, hogy összetolta a nyugdíjas bácsi kocsiját.
6: Ugye? Fölháborító.
5: Egy átlag kis nyugdíjas mit csinál? Szór neki morzsát. Megmérgezi, hozzávágja a papucsát, ne adj Isten káromkodik, esetleg a csirke farhátból megmaradt
7: nyesedéket. Hogy soros bérem.
5: Igen, megnyersítja, hogy soros bérem, és azt mondja, hogy háború. És hozzávág valamit. Tehát ez a nyugdíjas bácsi, ezt kemény fából faragták, ő megjárt a Dél-Koreát, Észak-Koreát, Vietnámot, nagyon sok mindent.
6: Benne vannak még a régi emlékek.
5: A régi emlékek, így van, hazért a Donkanyarból, megjárta a második világháború, talán még az első világháború is ott volt. Fogott egy puskát.
7: De mennyire kell zéró toleranciának lennie benned ahhoz, hogy ez megtörténjen? Ő milyen lehet a Lidl-ben, akkor kicsit tovább kell sorban állni?
5: A bácsi elé nem akarsz beállni a sorba, sem
7: látni mögé. Akarom a kommentjét, hogy Facebookra szokott írni, jó? Csak az idegállapot miatt. Igen.
5: Fogott egy puskát, és lövést adott le a lőfegyver. Ezt a kis galambot nem találtam, és ez a lövedék úgy gondolt, hogy becsapódik inkább az alvó gyerekek közé egy óvodába.
7: Szeretném
5: képzelni? Nem hiszem.
6: Jari bátyám, gratulálunk.
5: Jari bátyám, mi az Isten történik magukra, hogy már Jari bátyám.
7: Óvodában, délutános vagy. Járkász, már végre aludtak a kis taknyos kölykök,
5: tudod? Igen, végre csönd van.
8: Ezsi, Józsika is alszik. Alszik.
5: Minden ember.
8: Ez jó.
9: Kati, aludjál, Kati! Láttak, Kati!
7: És ezt
6: jó, lőnek!
5: Megérkezik a lövedék. Nem találta senkit a lövedék. Letartóztatását kezdeményezték, az ügyészség nem látta indokoltnak, így elengedték BM-ost.
6: De kedvesek.
7: Én látom magam, ahogy így gurul a fűben. Tudjátok, hogy egy ilyen légkiskával.
5: Igen, egy cigivel a száján.
7: Igen.
5: Mindjárt ott van meg, János bácsi, előjött.
4: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
4: Diszkósít! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió 1 esti showja, a Diszkósít Radio Show. Egy órán keresztül miénk az éter, és hatalmas köszönet mindenkinek, aki egyébként tegnap este meglátogatott minket Mezőtúron. Fergeteges volt a maratoni Diszkósít Legends. Én Bárány Attila vagyok, velem szemben a stúdióban DJ Junior és Hanvai PG.
12: Szevasztok, szép estét, én is köszöntök mindenki, DJ Junior vagyok, támogatom a Bárány, mert ráfér, tegnap hosszú szettet játszott, biztos elfáradt, nagyon két órátig életében nem diszkozott. Meg biztos nem volt ilyen. Ma este meg Kiskóhalason várok mindenkit éjféltől nagy-nagy szeretettel, szavaztok.
13: Ladies and gentlemen, my damon, Herman, Andmessé, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG vagyok. Egy biztos, hogy rendesen elfárasztottátok a mezőtúriakat, ennek megfelelően egy pici afróval vettem át, mint Andmi egyébként most a Hajógyári szigeten, és azt is ették, szóval tényleg köszönet mindenkinek, aki ott volt tegnap este.
11: Most pedig tessék bekapcsolni a kamerákat, vagy ki, ahogy tetszik. Ed Sheerannel köszöntjük a Rádió 1 hallgatóit. A kamerával indul a Diszkósít, jó szórakozást mindenkinek!

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, Adrian színülő diszkos itt a Rádió 1-en, Bárány Attila mixeit van, vagy PJ és DJ Junior, és 3D-ben vagyunk, kérem szépen 20 éve. Itt akartam mondani, hogy tényleg Mezőtúr extra jó volt, szerintem nagyon jó a helyszín, szuper volt a parti, reméljük még hívnak minket, és hát tele leszünk még mindig májusban bulikkal, legalább 3-4 darab diszkos itt megjelenésünk is lesz, ugye, mert hogy ott leszünk egyrészt ugye 22-én Turkevén, 23-án Bonyaszvashegyen, és 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, plusz ott leszünk egy meet and greet-en itt-el, Pátyod, ahol bemutatkozik majd a diszkosít pizza.
1: És meg lehet kóstolni, ugye bár annyira mutatkozik be, hogy az első 150 oda látogató kap tőlünk ajándékba egy szelet diszkosít pizzát. Jut eszembe, hogy ma este, mivel szombaton én a fővárosban várok mindenki sok-sok szeretettel, a budapesti rezidenciámon, tetőtől tapig, feketében, fehérben, Fatboy-jal és Goldhand-el.
2: Erről a pályáról mindig valami pálás jut eszembe, vagy pálás, na mindegy, megyünk tovább a Brothers and Rhythm-mel, ez a Such a Good Feeling itt a Rádió 1-en a diszkosítben, a 2026-os Beats & Chill Mix-ben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy, diszkosít Radio Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel.
1: Jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között a Gergők, Gergelyek, Beáták, Fehérkék, Karolák, Katerinák és Kristófok, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Horváth Balázs Györből, Osváth Bújtás Ákos és Sklár Georgina. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: És ha már ünnepeltekről beszélünk, szombat van, Schulz szülinapjára megyek, 57 lett a csávó, azért ez kemény dolog, mindig előz egy és meg valamennyivel, úgyhogy kocintok egyet az egészségére itt Budán, aztán utána én elindulok le, mert hogy Kiskohalason fogok játszani, ott a Bárány már korábban, a helyi nagy főtéren és városi rendezvényen pörgetek éjféltől.

0: egyik.
1: Én már elmondtam az előzőkben, hogy ma este hol várok mindenkit sok-sok szeretettel. Egy biztos, hogy ebben a hónapban a legjobban a diszkosít aktivizációi közül a pizza kóstolást várom, mert nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ki mit szól majd például Attila feltétjéhez, ami a rántott hús, Junior feltétjéhez, ami egy színes italt, és ugye az én szarvas gombámhoz, és ehhez a háromhoz együtt, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá.
2: Most pedig megyünk tovább a Rádió 1-en, az igazi ma és lágerek között érkezik egy dal premier. 3 nappal ezelőtt játszottam először, kíváncsi vagyok, hogy ki az, aki lemaradt róla, illetve hogy tetszik-e neki. Jön Zsú, a vadonatúj dallal, DL, ez a 5 Star itt a diszkosítben az igazi ma és lágerek között, természetesen Bissen Shell-ben.

0: Diszkos itt a Rádió Egyen, az igazi mai slágereket Bárány Attila pörgeti. Lesz még dalpremiér, arra lehet készülni, mint ahogy arra is, hogy Kiskunhalason, illetve Debrecenben találkozhattok velem. Halason egyébként én 9-től 10-ig pörgetem a lemezeket, ebből ki lehet találni, hogy egyébként félőben vagyunk, és aztán valamikor éjfél után, szerintem egy óra magasságában Debrecenben állok, majd lejátszok mögé, ahol volt egyszer egy Egoist partin.
1: Akartam mondani, hogy holnap este vasárnap PMX-elek 8-9-ig itt a Rádiégyen a Diszkocsit Radio Show-ban, és minden DJ Junioros remix az egyrészt megtalálható a YouTube csatornámon, DJ Junior Han, vagy Hun, ahogy tetszik. Kövessétek be, amíg nem tettétek meg, mindenki értse. És kiraktam a Facebook csatornámra is, a DJ Junior Facebook csatornára, onnan is le tudjátok szedni, hallgatni, játszani, ahogy szeretnétek, úgyhogy hajrá.
2: Nagyon-nagyon fontos, hogy ugyebár tegnap maratoni hosszúságú Diszkocsit partink volt, és nem tudom, hogy legközelebb mikor lesz ilyen, de tényleg én a héten szeretnék megcsinálni egy ilyen összevetést, hogy hány dalt ismételtünk. Szóljatok majd emiatt mindenféleképpen, engem nagyon érdekel.
0: Én ezért játszottam Zambó Jimmy-t, abba Gimmi Gimmit, meg ilyenek. Be, diszkó számokat. Azért, hogy ezeket úgy sem. Így van.
2: Ez biztos.
0: Meg még van az a bánatos dolog. Se játszottátok, és ezt meg a rommátolom mostanában mindenhol. Nem Biszenssel, és még úgy annyira jó. Tudjátok, mit kimondom, rohadt jó. Tim Sanders és Marshall Jefferson érkeznek. Ez a Watch Out Now, itt a Rádió 1-en.

0: 100%-tisztaságú magas BPM tartalmú Adrian színnölött diszkosít a Rádió 1-en. Itt van Bárány Attila, aki mixál, Hanvai PJ és én DJ Junior is. Akartam mondani, hogy a Michael-t láttad?
1: Nem, még nem láttam.
0: Nekem tetszett.
1: Nem.
0: És lesz folytatása.
1: Na, akkor de majd baj. Én eldöntöm, de baj.
0: Nekem tetszett. Egyetlen egy ilyen fenntartás van a filmmel kapcsolatban, hogy ugye Jeremy Jackson fia, tulajdonképpen Jaffer Jackson játsza ugye Michael igen. szerepét, és nekem egy picit olyan vastag. Tehát Michael sokkal vékonyabb volt egyébként.
1: Hát ha neked csak ez a bajod, akkor nekem alacsony elvárásokon állt a filmben.
2: Ezek nekem után, hogyha a Junior bele tudott kötni a filmbe, azt már nem akarom meghallgatni, hogy Attila miben kötte bele, mert mindenbe így.
1: Megy a kamu, hogy a Michael Jackson számokat írt, hagyjuk már vieséget. Na, megyünk tovább, a Rádió Egyen az igazi mai slágerekkel. Érkezik a folytatásban a legújabb Essential dal. A Music Sense Better With You-ból készítettem egy 2026-os értelmezést, aminek egyébként semmi köze a szöveget leszámítva a Stardust 1999-es dalához. Lehet, hogy az évszámmal most mellé mentem, de a dallal biztos, hogy nem. Először szólít a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között a diszkósítben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is Sláger Made Diszkos, itt a Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attila és velem Hanvai PG-vel búcsúzok ma estére. Ameddig a földkerekén szolgálok, zenélek, búcsúzok ma estére. Ma este várok mindenkit sok-sok szeretettel, dupla szóismétléssel itt a fővárosban, a budapesti rezidenciámon, tetőtől talpig feketében, fehérben, fedbolyjal és goldhenddel. Szavaztok!
1: Én most itt leteszem a hantot, aztán kiskuhalasan felállok a színpadra, mert én egy ilyen időutazó vagyok, hogy egyébként nagyon tudom.
2: Mint tegnap én.
1: Ezért mondom, úgyhogy 9-től kiskuhalason a lejátszóknál Bárány Attila, és aztán valamikor egy óra magasságában Debrecenben a Volt egyszer egy egoiston is pörgetem a lemezeket. Köszönjük a kitüntető figyelmet, további jó rádiózást, sziasztok!
2: Én pedig DJ Junior voltam, az a búcsúzom, hogy éjféltől kiskuhalason ott a Bárány most kezd és teleportál, ott én éjféltől időben le fogok érni, a Schulzhoz még megyek, gyorsan felköszöntöm a szülinapján, és egyébként holnap este én mixelek itt a Rádió Egyen vasárnap este 8-tól találkozhatok velem, valamint minden DJ Junioros letölthető a Facebook oldalamról.

Become just a little nimble. The underground.

0: people start screaming, and oh how the boys are bathing, where your feet can take to flight, and the DJ makes it right. Ah, the underground, baby. Ah, the underground. Bounce, bump, jump, laugh, shout.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az étterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat a

0: legnépszerűbb reggeli rádió műsora, Balázsék.
1: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
0: Május 11-től új

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Őrületesen jó lesz velünk ez a következő 4 óra, ez biztosra vehetitek. Innentől jönnek a minőségi dance és house zenék. A Laughing Arms indítja a szombati különkiadásunkat. Hello Andrés!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Így bizony, őrületesen jó még mindig Szigelá egyik legújabb szerzeménye, ami a Riptide. Ezzel nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Laughing Arms-szal.

minden este 9-től a Rádió 1-en. Magyarország legjobb DJ-ével. At the turntables now. Loving arms. Loving arms.

0: feldolgozásoknál, és ezek közül is érkezik az egyik legújabb, az egyik legnagyobb kedvencük. Játszottuk a múlt héten is, de én azt gondolom, hogy emiatt most senki nem fog reklamálni.
1: Szerintem erről nem lesz titok challenge, hogy már megint lejátsszuk, úgyhogy... Úgyhogy sőt, egyébként nagyon fogtok örülni, mert ebben a dalban minden benne van, ami úgymond a hétvégének benne kell lennie. Hogy, hogy is akartam ezt mondani? Jól mondtam? Na mindegy.
0: Jó lesz az,
1: inkább zenéljünk, az jobban megy. Úgyhogy fét lesz Bibi Rexa, New Religion, úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Rádió Show szombat este, holnaphoz két hétre jön az idei Rádió 1 születésnapi fesztivál, de jó ezt kimondani, találkozzunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és bulizunk együtt világsztárokkal, valamint az összes Rádió 1 DJ-vel, mellette most a Loving Arms a lemezjátszói mögött, és ezt a következő zenét még valamikor a tavasz elején mutattad.
1: Így igaz, ezt nem is tudom, hogyha most vissza akarom emlékezni, talán még március elején játszottam legelőször, emlékszel arra a csodálatos délutánra, amikor live-mixeztünk.
0: Sütött be a nap, így van.
1: Igen. És már arról áradoztunk, hogy nem soká itt van a Rádió 1 születésnapi fesztivál, és most tényleg nem soká itt van, hiszen május van. Brando és a When You Stay, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Cyril és Wiz Khalifa, ez volt a That's Her a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Cyril bizony ilyen zseniális zenéket is tud készíteni. Vele is együtt bulizunk két hét múlva, május 24-én a jövő hét utáni vasárnap a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. A Budapest Parkban a Loving Arms indította be nálunk a szombat estét. Andris, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, találkozunk egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Jövő héten folytatjuk, Geri, meggyőztél ismét, úgyhogy legyetek szexik ezen a hétvégén. Kellemes májusozást, készüljetek a Rádió 1 születésnapi fesztiválra. Szavaztok!
0: És maradjatok mindenképpen, rögtön jön Nyúvi!
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en!
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Na srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
5: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
5: Inkább a motorodat.

Kusszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hangulat

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes! Ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Hajdúsági Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. Go!

0: Így van, hello mindenkinek, New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello, szevasztok, Rádió 1-esek, igazán jó zenékkel érkeztem ma is, úgyhogy csavarjátok fel a hangerők, mert tele leszünk jó zenékkel itt a Rádió 1-en.

0: hozott nekünk egy vadonatúj Chainsmokers dalt, ez jön most.
1: Igaz, még egy kicsit barátkozni kell az embereknek vele, de szerintem be fog érni egy-két héten belül, úgyhogy hangerét feltekem itt a Rádió 1-en.
0: Ez tehát a Chainsmokers és az Echo.

0: Ricardo Loco Loco, valamint a Fateless és az Insomnia. Elég jó együtt ez a két zene. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show, nyúvik a lemezjátszói mögött, és jön megint az a szörnyen jó dal.
1: Így van, én nagyon imádom tényleg azot, és most már nem is félek tőle, ugye múltkor arról beszélgettünk, hogy micsoda félelmetes dolog volt a Godzilla hallata, látszata. Tehát ezért zenébe ötvözve szerintem elég dögös lett, úgyhogy szerintem ne féltek tőle, ez egy jó zene. Itt a Godzilla a Rádió Egyen.

0: Ez DJ's in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió 1-en.
1: This is the World is Mine Radio Show.
0: World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál.

0: Armin van Buuren és Argy, mennyire zseniálisak együtt, ez volt a Like a Child a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ne felejtjétek, holnaphoz két hétre jön a Rádió 1 születésnapi fesztivál. Találkozzunk május 24-én pünkös vasárnap a Budapest Parkban. További infók a www.radio1.hu. Mellette most New Week a lemezjátszói mögött. Egy régi dal jön új köntösben.
1: Így van, Shake Down at Night és az ATCG VIP remixében, ami szerintem abszolút hozza 26-os dögös lépegetős feelinget. Úgyhogy én már játszom hetek óta a bulikban, imádja mindenki, mert a szöveg az ugye ismerős, egy igazi klasszikusról beszélünk, úgyhogy a végéig pedig meghúzzuk, gyertek velünk!

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól, és benne a World is Mine Radio Show. New Week játszott az elmúlt egy órában. Hová mész innen?
1: Sámán dob. Tudod, hogy hol van?
0: Sámán dob?
1: Fogalmam sincs, nem igaz, Karcag mellett van, és oda fogok most nagyon nagy gázzal indulni, úgyhogy várom mindenkit nagyon nagy szeretettel, illetve egy hét múlva itt a Rádió egyen.
0: Nálunk pedig mindjárt kezd a lemezjátszóknál, Antonio.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt.
2: Végy egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
1: Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió.

0: starts now. The world is mine. Mindenkinek zseniális lesz itt nálunk a következő egy óra is. Antonio már berendezkedett mellettem a lemezjátszók mögött, és zseniális zenékkel készült. Hello, Anti!
1: Sziasztok, Rádió Egyesek, kellemes szép estét mindenkinek. Hoztam nektek egy Martin Garrix felvételt, amit imádnak itt a Rádió Egyen. Ami szól, és amivel indulunk, az nem más, mint a Butterflies itt a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

best DJs in Hungary. Minden este 9-től. A Rádió Egyen. This is the World is Mine Radio Show. A lemezjátszók mögött. Antonio.

jó bulizást, jó utat, jó itt lenni veletek ilyenkor is. A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show is benne a heti guest mixünk a lemezjátszóknál. Tim Bliss.

My dimension.

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezzétek a szombat éjszakát. Mindenkinek jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Bibi Rexát hozom a folytatásban, aki először együttesben kezdett zenélni, méghozzá a Fall Out Boy basszusgitáros által alapított Black Cardsban, ami aztán olyan nagyot nem ment ebben a formában, és 2012-ben Bibi Rexa is kiszállt belőle, azóta viszont dübörög a szóló karrier. Ez meg a legújabb kedvenc tőle, Bibi Rexa most Faithless-szel. Ez a New Religion itt a rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ne felejtsük, jövő héten Balázsék Roadshow, délutáni roadshow, az állomások hétfőn Győr, aztán Sopron, Szombathely, Dunaujváros és Debrecen. Minden délután 4 és 8 között várunk mindenkit, 4-től 5-ig live mixel, minden nap más DJ-vel, 5-től 8-ig pedig Balázsékkal, élőben, elképesztő ajándékokkal és óriási hangulata. Szóval jövő héten roadshow, lényegében már holnaptól, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Lady Gaga, Ariana Grande és a Rain On Me, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi